velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Strange-ben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Bonnon reggeli. FM 91,5 MHz.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Brasnyó Zoli egy picit megváltozott. Szia, új Brasnyó Zoli.
3: A meglepetés. Sziasztok.
2: Na, figyeljetek, elmondjuk őszintén, hogy ebben a mai műsorban annyi minden történt. Ugye ez az évad utolsó műsora, és hát úgy látszik azért, jó megtekerték azért, mert Brasnyó Zoli bejött korán reggel, azt mondja, hogy baj van, mondom, mi a baj? Hát, hogy nem akart szólni, mert hogy olyan rosszul van, mint a kutya, de hogy így azt gondolta, hogy majd így reggelre rendbe jön, de az igazság, hogy nem jött rendbe. Hát, mert jó van, akkor mondom neki, akkor figyelj, mondom, hát menj haza, majd mondom, amit elbeszélek itt magam, vagy valami. Nem, azt nem lehet. Hát, akkor hívjunk fel valakit, mondom, hát mondom, ki van a presszón, azt mondja, az Edina. Hát, mondom, akkor kérdezzük be meg a drága Edinát, hogy bejönne egy kicsikét elő, mondom, hát, ha egy picikét, és mondom, megment minket. Akkor Brasnyó írt neked, ugye, akkor te még nem láttad, de akkor Brasnyó olyanokat szuszogott itt egy pillanatban, én írtam Edinának én is, hogy mondom, Edina, kérlek, gyere, mondom, Brasnyó olyanokat szuszogott, kezdtek félni, komolyan. És egyszer csak Edina látta, hogy fölébredt, látta, és írta, hogy megyek, mondom, jó van, akkor szuper.
3: Közben, én jövök, igen. Én mindig látod. Én.
2: Hát Edinára hát lehet számítani, érted.
3: Cuki vagyok.
2: Igen, ezt nem is tagadtuk sose. Utána ugye
3: és
2: következő...
3: Szerint.
2: Igen, és szerint. Utána a következő az előző órában, jó, akkor már tudjuk, hogy Edina érkezik előbb-utóbb, mondjuk szuper, akkor ez megoldva.
3: Egy pipa.
2: Igen, egy pipa. Műsort vezetek. Nyilván azért szüleim tudják, hogy műsort vezetek, tudják, hogy elfoglalkozom. Hív édesapám, mondom, jó van, még édesapám, mondom, benézett valamit, mondom, nem, hogy biztos valamit akar. Írok neki, tudod, olyan műsorvezetés közben, tudod, mikor a hívásra válaszol az üzenetbe, hogy mondom, figyelj, most műsorban vagyok, de mondom, hívlak, amint bírlak, jó? Oké. Okay. És amint ezt így elküldöm, hív anyám. Na, mondom, jó, hát akkor nyilván ez valami baj, de hát az én szüleim nem tudtak, hogy hívogat, tehát nyilván valami komoly baj van. És oké, okay, mondtuk is a műsorban, mondom, sorry, most mondom, zene, valami zajlik, tehát valami zajlik. És kiderült, hogy ott valami házépítés körül valami gond van, és csak én tudom megoldani, és mondom, Jézus Isten, mondom, most komolyan élő műsor alatt, de elmondom nektek, mert ez őrület, tehát ilyen napunk nem volt soha.
3: Látom, mind a ketten mekkora megmentők vagyunk.
2: És basszus, és el kellett menni, hogy a szünetbe, amíg volt valahogy, tudod, most, na mindegy, és elrohadtam, mint az állat, a kocsira, hogy kikapcsoltam a kipörgést, hátottak mindent, és mondom, full gáz gyerünk, és valami csodálva határos módon megjártam. Na mindegy, és mire visszajöttem, Edina is megjött, úgyhogy na, hát úgyhogy most megy tovább ez a műsor, a második fele, remélem sokkal nyugodtabb lesz majd már. És hát itt volt a mai napon sok minden itt témában felmerült. Az egyik dolog különben, hogy Dobárdán Robi mondja éppen, hogy Horgos 2 kifelé fix 1 óra plusz, szóval most jöttem, nagyon durva. És ugye beszéltünk...
3: Ja, hát igen, végre hazatért és végre Szerbiában tartózkodik, mikor már nincs rá szükségem. Köszönjük.
2: Igen, de a Dobárdán Robival szeretett volna tegnap Edina időt eltölteni az autóban. És hát...
3: Na!
2: Mi van?
3: És szépen mondtam, mondd el az igazság.
2: Igen, és akkor felhívta Dobárdán Robit, hogy szia Dobár, én vagyok az Edina, tudod, a rádióból.
3: Nem
2: és
3: hívtam, hogy, csak írtam hogy neki egy kedves kis üzenetet.
2: Mehetnék holnap veled, Dobár. És akkor mondta Dobár, hogy hát azt mondja, sajnos azt mondja, nem vagyok az országban, úgyhogy nem, de... De lepasszott egy kollégának.
3: Milyen szép esélyt írtál. Ha?
2: Ugye?
3: Igen.
2: És akkor azt mondta a Dobár, hogy nem, de most visszatért a Dobár, és beszéltünk ma arról, hogy vannak ezek az ilyen szimulátorok, amikor tudod, a számítógép elé veszel egy kormányt.
3: Jó, és akkor azok nagyon jók.
2: Hát
3: amúgy... Meg fék, meg gáz, úr, ez nagyon minden. Jó.
2: És akkor mesélt az egyik barátom, hogy az, hogy tesója vett most értés, és hogy mennyire jó, mert hogy nem egyet fordul, hanem nem tudom én annyit, amit egy rendes autó kormánya. És akkor elgondolkoztuk, hogy basszus amúgy, ha megkéne satszolni, meg tudjuk mondani a kapásra, hogy hányat fordul egy autó kormánya? És mit Viktorra satszoltuk, hogy talán 2 és felett? Talán annyit fordul? De tudod, hogy fordul egyet, igen. Kettőt, meg még egy felett? Mennyit lehet tekergetni a kormányt?
3: Jézusom, ezt soha
2: és
3: nem figyeltem.
2: És Dobár most hazatért, és mondani, azt mondja, leteszteltem.
3: Kipróbál?
2: Azt mondja, leteszteltem, azt mondja, nálam egy teljes kör, meg egy negyed. Ennyit forog. Az úgy nekem elég kevésnek tűnik.
3: Egyébként.
2: Szerintem biztos. Van ez az adaptív kormányzás egy idő után. Te ezt ismered, Viktor? Ja, nem is figyel valamit, beszélget
3: Viktor!
2: Valaki.
3: Na, ott van oda, figyeld! Na, figyeled ezt?
2: Adaptív kormányzást ismered? Az autóknál? Viktor?
3: Nem.
2: Na, de ezért fontos ez a mennyit pördül. Különben itt van Viktor, Dobár megfejtett azt, hogy letesztelte egyet, meg egy negyedet pörög csak. Úgyhogy beszívtuk. De nem baj. Az adaptív az olyan, vannak egyes autók, amik gondolom, hogy tudják, hogy mennyivel mész. Ha lassan mész, akkor várj, hogy megy? Igen. Ha lassan mész, akkor engedi, hogy tekerj sokat, és csak picit fordítja a kereket. amikor viszont gyorsan mész, akkor pici mozdításra is annyit teker, hogy valami jobban mozduljon az autó. Valami, tehát, hogy nem ugyanannyit forog a kerék mindig ugyanannyi mozgatásra. És állítólag ez különben nem zavaró, hanem hogy ez jó.
3: Én ilyeneket sose figyeltem, őszintén. De most tényleg
2: hányat várjál, hogy
3: gondolkodok közben? Hányat kicsi,
2: nem, kicsi, mikor lassan mész, kicsiné nagyot mozdít. Valami ilyen hülyeség van valami. Mit mondasz, hogy a micsoda?
3: Most gondolkozok én is, hogy amikor tekerem a kormányt, akkor hányat bírok.
2: Na. Hát nem mondom, Dobar azt mondja, hogy egy egész...
3: Hát
2: egy
3: az
2: meg
3: egy dolog, hogy ő mit mond, meg én mit mondok.
2: Ati azt mondja, nem tudom, szerintem másfelett fordul egy irányba. Hát igen, körülbelül ott van. Na hát ez érdekes. Na mindegy, szóval ezt is megfejtettük már, jó. Edina, te mióta vezet? Vezettél te még ilyen régi autókat, ilyen Jugót, meg 101-est?
3: Szerintem ne... Jugót
2: csak a,
3: lehet.
2: Csak a Szamarát?
3: Igen. Nem csalom meg. Egyébként... Gondolkodok a Jugón, hogy azt hajtottam. Szerintem azt hajtottam.
2: Jugót?
3: Azt hajtottam, igen. Igen. Hát meg a Floridát, ugye, amit beszéltük már korábban, hogy ami volt, de hát akkor még kisgyerek voltam, szóval nem úgy, hogy engedélye, hanem így kis
2: illegálisan.
3: Hát igen.
2: Orom utcáin.
3: Igen. Nem, a kis
2: Oromon földes. Van rendőr?
3: Hát ha kijönnek, akkor igen, Kanizsáról.
2: De ami van valahogy, ellenőrzik a sebességet, vagy bármit?
3: Hát a rendőrök, ha kijönnek, akkor igen.
2: De van, hogy kijönnek?
3: Persze.
2: Ja, tényleg?
3: Erőszeretett. Tehát gondoljunk bele, amikor nyilván a legjobbkor jönnek ki, amikor aratás van, amikor munka van, cseszegessék az embereket. Ja nem, hups. Nem, dehogy.
2: De. Szóval Orom nem olyan, ahol lehet vadulni bármivel.
3: Hát hál' Istennek azért vannak kedves emberek, és olyankor ugye nyilván létezik a csoport is, és olyankor megosztjuk a kis gondolatainkat.
2: De van Orom csoport?
3: Persze, mit gondoltál?
2: Mi, Orom Viber csoport?
3: Nem, Facebook csoport.
2: Facebook csoport?
3: Igen.
2: Az egész falu rajta van?
3: Hát...
2: Az durva.
3: Igen, mármint akinek nyilván van Facebookja, annak van. De igazából vannak környékbeliek is, szóval nem kimondottan csak Orom csoport, amiben oromiek vannak. És hát oda nyilván szoktuk kiírni, hogy hát rendőrök érkeztek.
2: Na jó, de ebben miket írnak még különben?
3: Hát bármi, valakinek elveszett valami, vagy valaki keres valamit, vagy nem tudom, eladó valami, vagy hát ilyen infókat, ilyen alapinfókat.
2: Vagy keres valakit. Pisti szakított a barátnője, most felszabadul.
3: Nem, ott azt a piacon beszéljük meg.
2: A piacon? Az hogy néz ki? Mi az, hogy a piacon?
3: Nem fedem fel az oromiak titkát.
2: Hát jó, de mesélj, ez olyan, mint egyszer olvastam egy cikket arról, hogy régen milyen fontos szerepe volt a kútnak a faluba, mert ugye mindig az emberek mentek a kútra vízért, és akkor kialakult egy csomó minden, hogy nem tudom, a kút volt a beszélgetési, találkozási pont, hogy a kút volt a
3: egyébként
2: a randik
3: szerintem
2: helyszíne.
3: Egyébként
2: nem
3: csak nálunk van így, nem csak Oromon van így, független attól, hogy én már 11 éve nem élek ott, de nem hiszem, hogy sokat változott a helyzet.
2: Szóval,
3: de...
2: hogy a piac az, ahova kimentek, és akkor ott mindenki
3: connecting
2: people.
3: Igen, egy héten kétszer van piac, szerdán és szombaton, és hát igazából mint itt Szabadkán, vagy szerintem elég sok kis településen is, falukban is, hogy ott az emberek találkoznak, és akkor elbeszélgetnek egy kicsit. És
2: úgy álltok, fogtok egy-egy tojást, vagy valamit,
3: és akkor... Hétre a piacra, és akkor 10-kor érsz haza.
2: Ja, igen?
3: Igen.
2: És te ezt éled?
3: Hát én elég nem szoktam járni már oda, a piacra. Hát nem voltam mostanában. Jó, pár éve nem voltam.
2: Akkor most outsider vagy, basszus.
3: Igen. Tényleg régen nagyon sokat, mindig mentünk, tudom, anyuval, meg a mamámmal, és akkor mindig vettük a jó kis zöldségeket, meg ott egy anyukárolt a ruhákat, akkor annál vettük a nadrágot. De jó volt tényleg, így most visszakalandozva.
2: Látod? El kell menned megint a piacra.
3: Igen, igen.
2: El kell menned a piacra.
3: Sőt, szombaton szabadnapos vagyok.
2: Na?
3: Ja, Jézusom.
2: Andor írt, azt mondja, hello, én is oromi vagyok.
3: Hűha. Most nem tudom, hogy ki.
2: Hát jó, mert nem kell, hogy ismerj mindenki, tehát csak írja.
3: De egyébként különben ez nagy... Igen?
2: Írja az egyik hallgató, eladók, reka, veszó, örökégő, kájha, vagy csere, hűzói.
3: Egyébként nyilván ilyeneket is beleírnak a csoportokba. Írja Attila, egy kis piac is ilyen. Hát igen, azért mondom, hogy ez ilyen falu, azok, de ezért jó egyébként, mert akkor mindenki tud rólad mindent.
2: És ez jó?
3: Többet is mit kellene?
2: Az jó, hogy rólad tudnak dolgokat? Hát te
3: rólam
2: azért mondjuk...
3: szerintem nem. Hát nyilván az, hogy nem élek ott már 11 éve.
2: Ja, azért mondom, Edináról, hogy tudnátok a felét, azt szerintem szerint szegény Orom az így.
3: Ezért vagy itt te, hál' Istennek. Majd te itt elplegykálsz mindent.
2: Á, csak egy részét.
3: Egyébként
2: Maradjunk annyiban, drága oromiak, Edina nagyvárosi lány lett. Nagyvárosi lány lett.
3: De... Azért nem, nem. Tehát, hogy én sose felejtettem már, hogy honnan jöttem, és nagyon, és egyébként szeretek hazamenni, nagyon szeretek hazamenni.
2: Csak ott nyilván biztos az jó ilyen viselkedsz. Városi,
3: hát igen.
2: Tudta.
3: Nyilván a városi nyüzsgésből azért jól esik hazamenni, és csak a csendben, nyugalomba élvezni a kis kukorékolást, meg a kutyával eljátszani, meg sétálni egyet, meg tényleg ott a mi utcánkban nagyon, tehát hogy mondjam, mindenki szépen rendbe tartja a házatájékát, és én tényleg szeretek ilyenre hazamenni, hogy úgy tavasszal is szeretek sétálni, meg én szeretek hazamenni tényleg oromra, mert jól esik tényleg ebből a városi életből kiszakadni, és hazamenni egy picit mm-hmm. megnyugodni.
2: És különben Gizella írt nekünk, azt, hogy a jó napot, én már majd napig júgót hajtok. Na, hát ez tök jó.
3: Az igen.
2: Ez tök jó. Egyre nagyobb kincs lesz ez, úgyhogy nehogy eladjátok.
3: Géza bácsi is írta, látod, meg. Hogy Pacsérnak is van, meg Bácskos utfalának is Facebook csoportja. Szerintem egyébként majd a minden településnek már lassan
2: mekkora?
3: Van. Igen, és az emberek ott nagyon sok mindent írnak, és most tényleg ezen gondolkodok, hogy Nagy Andor és Oromi.
2: Hát jó van. Hát figyelj, hát...
3: Ugye beindul a kis FBI-os nyomozós énem, és kiderítem, hogy ki vagy, és honnan jöttél.
2: Hát jó, mert lehet, hogy Andor vág téged, aztán ennyi. Majd legközelebb köszön neked.
3: Ajánlom is.
2: Neked, ugye?
3: Csak kajabája, hogy én szoktam mondani.
2: Kajabája, igen. Edina mindig talán ilyen kifejezésekkel. Na szóval, falu. És no. meg a júgó, ugye? És ugye? Azért, mert különben ez a júgó is érdekes volt, ezért a júgóban az teljesen, ugye most már megfeledkezünk róla, mert annyira elkényelmesedtünk, de ezek a júgók igazából full analógok voltak, ez az érdekesebben. De hát se szervó, se ABS, se klíma, uh-huh. semmi nem volt bennük az égvilágon. Csak ha leengedted az ablakot, és mégis én ezzel rengeteget évekig mentem ilyen júgóval mindenfelé. Uh-huh. Emlékszem, az utazó sebesség kényelmes azon 90 volt, de hát nem is repültek ezek az autók, de mondjuk akkor még nagyon autópálya se volt.
3: Hát igen.
2: Ez a brutális ebben. Úgyhogy, és nem tudok visszaemlékezni arra, hogy mondjuk milyen lehetett azt a kormányt úgy tekergetni, amikor mondjuk úgy parkoltál, vagy valami, abszolút nem tudom.
3: Egyébként azt szeretem, amikor, és ezt megint csak nyilván a falusiak tudják, hogy van az az ember, akinek van egy régebbi típusú autója, teszem azt például gyanánt, egy júgó. És azzal megy mindenfelé munkákat intézni, tehát munkával kapcsolatos dolgokat, mezőgazdaság, földeket, terepszemle, tötere-dötere, hazaér, jó kis munkásruha, minden tiszta kosz, levádlik, ahogy én szoktam mondani, ez azt jelenti, hogy átöltözik és megfürdik, és akkor beül a nem tudom hány ezer eurós új autóba. Tehát, hogy ez a tipikus ilyen, hogy vannak ezek az emberek is, akik tudnak egyszerű emberek is lenni, hogy én szoktam mondani, hogy tudják, hogy munka, és mi ez a munka, és megcsinálják, és nem az van, hogy mással csináltatják meg, hanem igenis mennek, és ők is tetőtől talpig tiszta koszok, mert munka van, és aratás van, és minden.
2: Igen, és utána pedig el tudom képzelni, különben meg, simán, igen. Hogy utána pedig ugye szépen letusodnak, felveszik
3: ezt,
2: a szép rát,
3: pozitívként mondom,
2: beülnek, tehát, hogy... beülnek a BMW-be, és megnyomják, hogy a take you to the candy shop. Így nyomják a romom? Így tudom elképzelni. Az egyik hallgató írja, hogy én azért én is meghallgatnék egy kívülállót Oromról, bármint Edináról, hogy mi a véleményük.
3: Ki írta ezt? Ön ne olvast.
2: Nem. Jó reggel, de jó a műsor, örülök, hogy nem a kolbászevésről beszéltek, üdítő. Üdvözöllek benneteket. Erről súlyosan le vagy tiltva különben, mert nagyon-nagyon-nagyon sokan írták, hogy nagyon szeretjük egyébként, csak ne beszéljen a kolbászról.
3: Én már nem is beszéltem mióta róla.
2: Tényleg egy ideje nem említette, úgyhogy tényleg szépen viselkedik.
3: Bántatok itt engem, azt nem is hozom föl.
2: Oppá, itt van Roland, azt mondja, hello, üdv Svájcból, én is oromi vagyok.
3: Oromiak nagy világ találkozója lesz itt a Pannon reggeli záró műsorban.
2: Képzeld el, mi a franc történik? Hát itt...
3: És most a hallgatók nem látják, de érkeztem a kis szomonos szendvicsemmel.
2: Igen, Edina állítólag ilyen szendvics, ez nagyon szendvicses, nekem megígérte többször, hogy csinálnak ezt szendvicset, soha nem csinálom. Nem kell, most diétám vagyok,
3: hát
2: de különben igen, úgyhogy mondta, hogy szépen meg fog teríteni ott a teraszán, és akkor közben nézzük a várost, meg ilyenek, hát mondom, állj, de például sose hívott meg, mit csak ígérgeti, de jó van, nem baj. De nagyon szépen elmagyarázta, hogy milyen szendvicseket fog csinálni. Elméletben el is fogyasztottuk, szóval teljesen jó volt, úgyhogy abszolút jó. És akkor most hozott egy szendvicset, hogy így majd mutassuk különben, amúgy ő tényleg tud szendvicset csinálni. Úgyhogy igen, mit láttam rá üzenet, vagy miért fagytál?
3: Igen, ja,
2: milyen üzenet jött? Láttam, hogy teljesen le vagy
3: fagyva. Az egyik hallgató, na, hogy tudom-e, hogy ki, akit igen. keresek, és nem tudom. És kérdezte, hogy írja körbe? Hát igen, akkor már most én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Mi az, hogy ki az, akit keres? Az Andor?
3: Igen.
2: A hallgató, aki írt, és neked nem tudod, ki az?
3: Nem, tényleg nem tudom, ne haragudj, nem tudom. De egyébként az a durva, hogy nyilván hát idősebb, mint én, de hogyha én hazamegyek most, igen. és fiatalabb általános iskolásokat teszem, azt látok az utcán, vagy elmennek.
2: Tőket nem tudom.
3: Fogalmam nincs, hogy
2: hát de
3: miért
2: tudnád? Miért barátkoznál
3: nyolcadikosokkal? Nem az, hogy most, csak hogy
2: hetedikesekkel.
3: Hát nyilván nem, de hogy érted, hogy úgy nem tudom, hogy kicsodák. És Andor
2: most, de ti vagytok a hibások, mert látjátok, mit csináltok? Most igen. Andor is ír, hogy kolbászos szendvics? Nem, nyilván nem, meg Edina különben most már tudja, meg elfogadta, hogy le van tiltva a kolbászról, de hát, hogy ez egy dolog. De mit akarok mondani? De különben tényleg mi van benne? Mert tudom, hogy valami pesztót raksz bele.
3: Egyébként van benne kolbász, ja, van benne ilyen füstölt csirkemelsonka, pesztó, vajkrém, saláta, és...
2: Imádom, hogy ilyeneket eszik.
3: És ennyi. Sajtra már nem volt időm belereszállni.
2: Különben az a fantasztikus, nem tudom, ezt hogy csinálja, ezt mondtam egy állapot többször. Szóval én látom, ugye, hogy miket eszik. Mi erről nem szoktuk ugye beszélni itt feltétlenül a rádióba, de ugye, hogy miket eszik. És akkor Edina szépen ugye fogja, Edina különben full vékony, aki nem tudom, még nem látta esetleg, ugye full, tényleg full teljesen vékony. És akkor reggel jön, és akkor én pedig folyamatosan valami rohadt diétán vagyok, én küzdök itt folyamatosan a kinézette, és eszem az ilyen nem tudom, kis salátámat, meg a nem tudom micsát. Edina, aki meg ilyen, ki tudjátok, ilyen fullos, azt mondja, hogy megfogja, hogy tudják valami nagy edényt. Mondom, ez micsoda? Azt mondja, csokoládé puding, tettem rá nutellát, megszóltam kekszet, meg nem tudom, hogy tettem a tetejére egy cukros habot, vagy nem tudom, milyen sejtet. És ezeket eszi.
3: Akkor egyébként most eszi spagettit akartam hozni reggelire, de úgy voltam vele, hogy inkább megcsinálom a szendvicset.
2: És ilyeneket csinálni, hogy titek állandóan. Szóval őrület. Na Dominik is írt nekünk azt, hogy a Zentán csókára vezető hídon baleset történt, 1-3 órát zárva lesz, 2 kamion ütközött. Jézusom.
3: Hát az baj.
2: Mondjuk az elég durva.
3: Én azon a hídon, úristen, én ott mindig nagyon félek. Nem tudom, van egy ilyen, alapból félek az ilyen Tisza, Duna, tehát rámenni. És mindig tudom, hogy nem fog. De van bennem egy ilyen...
2: Ja, hogy a szomlik?
3: Igen. Tehát, hogy így hát bennem van egy ilyen kis stressz faktor is.
2: Én éppkülönben az az érdekes, hogy múltkor nagyon gyorsan el kellett jutnom Zentára. És a haveroméknál ültem, és azt hiszem, hogy ők ajánlották, hogy menjek Oromon keresztül, mert hogy elég szűk az út, de jó az út, és hogy motorral az tökéletes, mert át tudok repülni. És tényleg én arra nem járok soha, de őszintén tényleg az elég jól levágtam, és tényleg jó el lehetett jutni. Utána pedig Zentára át kellett rohannom Magyar Kanizsára, és én magamtól vagy Török Kanizsára. És akkor én magamtól ugye mentem volna a klasszikus úton, ugye, hogy Zenta, és akkor az a kerülő uh-huh. út, ugye, amikor uh-huh. Topolya felé mész, akkor jobbra lefordulni Kanizsa felé, és megint csak mondták, hogy én tényleg néha a legegyszerűbb dolgokat nem veszem észre. Mondták, hogy de miért nem megyek Csókán keresztül? És akkor mondom, basszus, tényleg.
3: Uh-huh. Igen.
2: És akkor mentem át ezen a hídon. Úgyhogy nekem uh-huh. most nemrég megvolt Orom is, meg ez a híd is, ugye minden keresztül repültem mindenfelé.
3: Ebben a témában.
2: Abszolút. Úgyhogy igen, ez teljesen jó volt. Úgyhogy igen, megjártam mindent gyorsan, röviden, és effektíven, ahogy szokták mondani. Úgyhogy teljesen jó volt.
3: Micsoda szép kerek, hát igen. Kijelentéses megfogalmazás.
2: Úgyhogy ez egy ilyen történet, őrlet. Na lényeg az, hogy oké, itt vagyunk, meg vagyunk, Edinának itt valaki szendvicskéje, úgyhogy minden rendben van.
3: Örülök, úgyhogy... hogy ennyi oromi, aki nem is szó szerint már lát, hogy Oromon él, de itt van, és biztos, hogy más oromi is hallgat, és tudom, hogy hallgat. Mármint nem engem, nem csak engem, most nem tudom, azért mondom, hanem...
2: Ezt milyen sunyin mondtad, szóval szedjünk egyet.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Pano reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
1: Alett ezt mondja nekem, Zeci, tudod, hogy egész életedben rosszul eheted a hamburgert? Mondom, wow, tényleg? Hát mondom, jó, majd elmondod a rádióban, hogy hogy kell. Hát találtál egy cikket, ami ezt magyarázza, hogy rosszul eszik a hamburgert. Miért?
3: Nem tudom.
1: Hogy kell enni a hamburgert?
3: Nem tudom.
1: Hogy kell enni?
3: Azt tudom, hogy én nem tudom megnyitni.
1: Hogy nem tudod megnyitni?
3: Most akármikor bemásolom ezt a linket, és megpróbálom megnyitni, akkor ezt az autós ütközős.
1: Akkor én mondjam el neked, hogy kell hamburgert
3: tenni? Nagyon idegesít. Várj egy kicsit.
1: Beszélj addig. Látjátok, ez amikor azt mondták, hogy a váratlan helyzeteket kihúzza ki, hát az Zeci. Igen. Mert mit csinálnak, azt mondják nekem, hogy beszélj valamit.
3: Igen, mondj.
1: Különben keresem egy ideje a diplomatik utódját. De lehet, hogy az, hogy kiadom, és ezt közösen fogjuk megtalálni.
3: Ne terheljed az embereket, hagyjad.
1: De akkor hát ők fogják hallgatni a következő 3 hónapban.
3: Hát most mindegy, úgy sincs.
1: Vagy kibírjátok, válasszak én, azt mondjátok?
3: Hát most...
1: Válasszak én szabadon?
3: Megszoktuk már ezt a sok szennyet tőled, úgyhogy válasz nyugodtan.
1: Igen, azt mondja, Ati ugye ki van akadva, azt mondja, én nem bírom a diplomatikot. De amúgy különben dél-amerikai zenét szoktál hallgatni? Különben tényleg, Ati. Tehát az összes többi Anittát például hallgatsz? Az az Anittát vágod.
3: Az milyen csaj.
1: Az
3: igen, és van egy közös dala, Damiano Dáviddal, Jézus Mária. Igen.
1: Az úgy.
3: Ráadásul elég ilyen.
1: Azzal a csoporttal, hogy megelégednék, hogy tudnák, hogy te viszed a Damianot, én az Anittát, Dovidéja.
3: Nem viszem én a Damianot, tehát én nem vagyok ilyen irreális, hát az a fickó az fiatalabb tőlem 15 évvel egyébként.
1: Ja, ezt megnézted?
3: Hát nem tudom, fiatal, 20.
1: Szerintem az Anitta az nem fiatal, már. Mármint úgy nem fiatal, úgyhogy nem 20 éves csaj. Hú, most várjál, de mennyire satszod azt a nőt? Szerintem 35-40 között van, nem?
3: Hát úgy, igen. Várjál, 27 a Damiano Dávid, ne hülyeskedj.
1: De tényleg? Akkor neked ő tényleg fiatal.
3: Persze.
1: Ezt nőknél nem működik, ugye, Anett?
3: Nem tudom, nem. Nem.
1: Anett, te nem bírom csőbe húzni,
3: de azért
1: kisotívja.
3: Nem működik szerintem, nem tudom, nekem nem volt 33 fiatal a fickóm, de csak. Azért nem működik szerintem. Működhet, van akinél működik egyébként, csak alapvetően...
1: Nem volt fiatal a fickód?
3: Az a probléma, nem. Az a probléma, hogy mi előbb kezdünk előregedni, mi nők, és akkor most tudod, tehát, hogy sokszor azért ennek így rossz vége van, hogy mondjuk a férfi, nem tudom, mondjuk 30 éves, a nő 40, most már egy 40 éves nő azért jóval idősebbnek tűnik. Egyébként attól függően is, hogy mondjuk 10 évvel idősebb, mint a férfi. Tehát, na mindegy, szóval, hogy mi hamarabb öregszünk.
1: Hát,
3: az a baj, mert hogy nekünk kell elviselnünk a férfiakat.
1: Ez az. Na, szóval.
3: Nem azért egyébként.
1: Azt mondja.
3: De, igen.
1: Hamburger, ne tered a témát, hamburger.
3: Jó, hamburger.
1: Hogy kell lenni a hamburgert, Anett? Nem készült, abszolút látom rá. Ismerem
3: az emlete teje általában vastagabb, mint az alja.
1: Nem tudja.
3: Ezért fejjel lefelé kell fordítani.
1: Mi vastagabb a minél? Hogy?
3: Hát a zsemle teteje. Tehát van a kis hamburger, és akkor van ez a kis bucika, és a teteje az vastagabb, mint az alja. Hát igen,
1: amúgy
3: az olyan
1: igen,
3: kis
1: jó,
3: kufancs.
1: Igen.
3: És meg kell fordítani, hogy az alja legyen felül.
1: Jó.
3: A teteje meg alul. Aha. És akkor úgy kell lenni.
1: Ennyi. Hát akkor jönnek az empirikus kutatások szerintem, ami azt jelenti,
3: hogy... Én gyönyörűen eszem a hamburgert. Egyébként én kifejlesztettem egy olyan módszert, hogy egyszerűen nincs olyan burger, ami kifogna rajtam.
1: Nem is gondoltam, hogy Anett nem tudja gyönyörűen enni a hamburgert. Hátradőlök.
3: De muszáj...
1: Hátradőlök. Fölrakom a lábam. Így.
3: Ebben vagyok tehetséges. Ebben vagyok tehetséges. Hogy szépen tudom enni a burgert.
1: Nem hiszem el. Na, mi a technikád?
3: Mert hogy alapvető probléma nálam az, vannak ilyen furcsaságaim, én például nem szeretek mondjuk tömegben enni.
1: Ja, bocsánat, Dobáldán Jobbi, azt mondtam, azt mondja, hogy a Dobáldán Jobbi, az, hogy a hamburgerről van szó, érkezik. Na, gyerünk.
3: De nekem ilyen rendes burgert hoz, ne ilyen gurmánszka, pieszka viszát, amit ő meghalok.
1: Nagyon jó az. Na, hogy ezt egy gyönyörű a hamburger?
3: Vagy nem tudom, hogy téma volt-e, hogy hoz valamit?
1: Nem volt téma.
3: Bocsánat.
1: Hozott már, Robi. Ja, hagyjátok békén.
3: Tudom.
1: Szóval, hogy?
3: Szóval megkapod? Nem szeretek tömegben enni, és ha étterembe megyek, akkor eleve nem szoktam olyan kajákat rendelni, amit úgy tudsz megenni, hogy közben mondjuk csupa maszat leszel, vagy nem tudom, tehát hogy mondjuk ilyen kis tészták, ami nem tudom, lecsúszhat könnyen a villáról, tehát hogy ne étteremben ilyesmit nem rendelek. És akkor hát de a burgert meg nagyon szeretem.
1: Na, és az képes, hogy tömegbe is megenni.
3: Hát, és akkor ki kellett fejlesztenem a technikámat, hogy ne legyen az, hogy most én ott eszem, közben folyik ki belőle mindenféle.
1: Hogy ne legyen mocskosan,
3: cucc, meg a zöldségek potyognak ki, meg folyik a ruhámra, mert sokan így eszik egyébként, de a Zoli az mindig ki van égve, ő is nagyon szereti, és akármikor elmegyünk ilyen burgerezőbe, mindig már így kezd, hogy jó, Isten áldja, még most hogy fogom ezt megenni, és mutatom neki az én technikám.
1: Na. Na, de most már alig várom, mi a technikám? Mondd már!
3: Akkor olyan technikám, ha hallod, el fogsz ájulni.
1: Na.
3: És akkor mindig megpróbálja utánozni engem, és nem sikerül neki. De azért, mert türelmetlen. Mert annyira rá van feszülve arra, hogy most biztos megint szét fog esni a burgere, és mindig mondom, nyugodtan mondom, nézd, hogy kell, tanulja a mestert.
1: Azért, nem lehet szépen enni.
3: De lehet, mert hogy beleszúrják ezt a kis pálcikát mindig a közepébe. És én azt csinálom, hogy ott a burger, és én egyszerűen a pálcika mentén, tehát a pálcika előtt igazából félbevágom.
1: Jó.
3: De megvan, hogy hogy tartod a kést, hogy hogy vágod félbe, tehát így majdnem teljesen függőlegesen kell tartanom
1: majdnem
3: a kést.
1: Majdnem 90 fokba.
3: Igen, és akkor úgy elvágom.
1: Jó.
3: Akkor amiben benne maradt a pálcika, azt a szeletet, azt kicsit arrébb tolom a tányéromat, marad az a másik fél, és azt még elfelezem.
1: És azt teszed kézzel?
3: Dehogy kézzel, nem.
1: Késvilla?
3: Késvilla. Igen. És nem esik szét.
1: Hát
3: fantasztikus.
1: Érdekes.
3: Igen. És hát akkor utána a másik részből kihúzom a pálcikát, azt is félbevágom, és így cak-cak, és így. És gyönyörű.
1: Dobáld, hogy most felfedezett valami, és tegnap nekem is küldted, de nem értem, hogy mit látok. Azt mondja, hogy van ez a csirkés gyors kajáda, és hogy ott ő olyat eszik, hogy van két rántott hús között még egy hús, vagy hagymakarika, és ezt teszi. Ez a jó. Alapvetően olyat sose próbáltál meg, hogy én se, de eszembe jutott már, hogy lehet azt kérem, hogy tiszta erőbeli össze kéne lapítani a burgert, nem?
3: Jó. Mit rád a porzó, vagy mi?
1: Nem, a kezed, megfogod a két kezed, és így össze.
3: Nem, ha össze, mert így... Így kijön az oldalán minden.
1: De nem lassan, hanem mint a pneumatikus prés.
3: Hát akkor meg gyorsan jön ki. Pak!
1: Hát a lassú, ha lassan folyt.
3: Szomszéd asztalnál ülőket így úgy, lemajonézezed.
1: Ja. Szembe. Cuccolod őket, az biztos örülnek neki. Nem tudom, nehéz ezeket enni különben.
3: Kézzel nem szoktam menni. Hát most kézzel, kézzel, hogyha mondjuk elvitelre kéred, és mondjuk ne adj Isten, utcán kell megenni, de utcán pláne nem merek enni, vagy nem szoktam.
1: Aha.
3: De ha úgy mondjuk benne van abban a papírban, akkor végül is azt úgy lehet enni.
1: Nem, ez egy létező dolog. Nézd magad, ez tényleg így néz ki. Két rántott hús között szósz, két lapka sajt, meg hagymakarika.
3: Atya úristen.
1: Ilyet is csak a továrdára.
3: Két rántott hús közé kéne még egy gurmanszka.
1: Igen, az volt az igazi különben, igen, tényleg
3: az
1: hihetetlen.
3: A Robi menü.
1: Anita is ért nekünk, azt mondja, én mindig leveszem a felső részét a bucinak, és késsel villával eszem. Különben igen, én is erre jöttem rá, hogy Anitának van
3: igaza. És akkor
1: ezt a
3: kis felső részt, azt külön megeszed?
1: Hát persze, az úgy a különben eléggé adja.
3: De az nem rossz.
1: Micsoda?
3: Az úgy külön, csak úgy magában, nem rossz az úgy.
1: Hát nem magába eszed meg, Anitát beosztod.
3: Ja.
1: Érted? Nem, te először megenéd a húsos részt, és akkor végén ott állna a tetejét, nézed, és így, mit csináljak vele? Hát én kifizettem, akkor megeszem.
3: Csinálok belőle egy kis kalapot.
1: Az is jó. Beletűzöd így a hajadba, és akkor megvan. Azt a rohadt életbe. Azt mondja Filip, hogy az már úriasság, egybe kell megenni azt a burgert, kézzel, hadd tocsogjon. Jó reggelt.
3: Jó, de ti férfiak, ti a burekot is kézzel eszitek. Soha az életemben nem ettem burekot kézzel.
1: Aha. Én rájöttem, hogy igen. Nekünk egyszer volt erről egy ilyen beszélgetésünk az Edinával.
3: Na jó, az Edina az extrém.
1: Hogy ő kézzel eszi.
3: Igen, ő mondott ilyeneket. Én akkor a műsorban hallgattam, hogy azt szereti, amikor az a zsíros bureki lefolyik a pofámon. Ilyeneket mondott, én megmondom, Jézus várjál.
1: Csak hogy meg voltam győdve, hogy én ilyet nem csináltam soha, de aztán rájöttem, hogy dehogy nem, tettem én már kézből burekot. Főleg ilyen én valami durva burek után.
3: Nekem úgy látszik, hogy ez a kajával kapcsolatban vannak ilyen frusztrációim, különben nem tudom, mi lehet az oka. Na, tehát nekem az is, hogy mondjuk ha utcán kéne ennem, te jó Isten, az én attól kiégek, igen. De ilyen dolgok miatt, hogy hú, majd most biztos egy saláta levél beragad a fogamba, és akkor fog jönni egy ismerős, akivel beszélgetni kell, és de majd most mit csinálok a saláta,
1: tudja, semmi. Amúgy jó esett a hamburger, magad ezt megkérdezi. Én a mákos kalácsok után vagyok így. Ha mindig úgy vagyok, legszeresebben kér egy olyan szárspriccelő, mint amit használ a, tudod így, a Sánta otthon. Ugye mindenki olyan nyavar, azt ő mesélte nekem. Van egy ilyen gép, így oda rakod a fejed, így elkezdi spriccelni a fogaidat.
3: Igen.
1: És akkor így szétspricceled a fejed.
3: Azért vannak ilyen szép fehér fogai.
1: Igen. Jók a fogai, Laci, betelted őket. Ati azt mondja, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család, csak nem egy helyen lakunk. Hát igen, ez van.
3: Még jó, képzeljétek, egy helyen kéne laknunk mindannyiunknak.
1: Képzeljétek, és akkor hozzám, mikor jönnének a haverok, annett, hogy állnak ki, mint a zsémbe, és öreg azt, hogy már megint mire készültök, már megint hangosak vagytok, már megint bulisztok, már megint isztok, már megint...
3: Ez most azt vizualizáljuk, hogy mondjuk nálam laknánk mindannyian. Az összes hallgatónk, aki rendszeresen ír, mert mindenki mondjuk Béatit befogadnám, mert olyan füvem lenne, hogy az őrület, tehát biztos, hogy pázsitom. Úgyhogy ő jöhet, meg akkor végül is lenne bor is.
1: Jó.
3: Mert hogy ő borászkodik.
1: Jó. Ati, csak a haszon, látjátok arra,
3: hogy hát, Ati már problémás, mert hogyha ő hozna magával tehenet, akkor az lelegelni azt a szép füvet, mondjuk.
1: De most, ha mindenki ott lakik abban a kis házban?
3: Hát most azt képzeljük el, hogy igen, hogy úgy
1: egy kis ház, hogyha azt akarod, hogy ott
3: hát, hogyha 40 ember. Akkor igen,
1: jó, figyelek.
3: Tihi az ott ültetni a növényeket.
1: Dobáldán Robi?
3: Hozott is. Dobáldán Robi? Hát ez hozna be engem munkára, meg Sántát is, téged is, végül te is ott laknál.
1: Ja, hogy mindenki a te szolgád lenne, nem csak veled élnek. Ja, erről van szó. Ha hallgatók, mind a szolgáid lennének. Értem.
3: Lenne a csajokkal, érdekes. A csajhallgatókkal csinálnánk ilyen kis szakköröket, ott így hímezgetnék, nem tudom, csinálnánk a csuhéj babákat.
1: Én nem akarok itt lakni.
3: Megcsinálnánk Zecit csuhéjból.
1: Nem, budubabákat csinálnánk, a szurkálátok az oldalamat, utána
3: egész délután. Az, inkább az jó.
1: Szapátok fülét. Jó van.

0: ébrednek.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Szóval az MP4-es lejátszóhoz nekem ilyen tök szép emlékeim kapcsolódnak igazából, mert az első olyan kütyű volt, ami igazából lazábbá tette a vonatos utazást, amikor akkoriban mentem még így Pestre gyakran, meg ilyenek, és emlékszem, hogy nekem volt egy ilyen Sony MP4-es ilyen Walkmanem, milyen tényleg nagyon picike volt, nem is tudom, mekkora az a kijelző. Neked mutatom nagyjából, mint egy ilyen kicsit nagyobb, mint egy bélyeg, mint egy nagyobb méretű bélyeg, tehát akkor egy kijelzővel rendelkezett, de arra már, tehát miután MP4-es lejátszó, lehetett tenni egyébként videót.
3: Én erre emlékszem simán.
2: És akkor én butítottam ezeket a filmeket, amiket így sikerült megszerezni, és többek között tudod, hogy mire emlékszem, a világok háborúját, azt így rátettem.
3: Igen, és azt tésted?
2: És lehet, hogy itt kéne felállítani egy mércit ezzel kapcsolatban, tehát hogyha jó egy film, akkor egy ekkora kijelző is élvezhető. Én élveztem. Élveztem. Erre inte rettenetes volt. Tehát amíg elkezded nézni, az első 5-10 perc az ilyen, hogy nagyon kell koncentrálni, hogy pont azt lásd, mert minden más lesz, minden más nagyobb, mint az a kijelző, ami körülvesz téged.
3: Az elindító gomb nagyobb,
2: és mint képzeld, a kijelző. Képzeld, hogy előbb vagy utóbb, igazából megtörténik az, igen, hogy rááll az agyad, és elkezd beszippantani a film, és oké, hogy maga a keret az sokkal nagyobb, arra koncentrálsz, és így nézed. És ilyenkem teljesen jó volt. Néha úgy tudod, hogyha vannak olyan jelenetek, ahol ilyen, tudod, ilyen távoli képet mutat, akkor ott így bögyörészni kell, akkor nem érted, hogy most mit mutat, mert nem látod. De túl kicsi, de alapvetően szerintem ezen a ponton dőlhet el az a pszichológia, vagy az a fajta megfigyelés ezen a területen, hogy alapvetően, hogyha jó az alkotás, akkor nem feltétlenül számít az, hogy mekkora kijelzőn nézed.
3: Én pont arra jöttem rá, hogy nekem volt egy ilyen...
2: Nyilván van azért egy határ feltétele.
3: Volt egy időszak, amikor tudod, volt az, hogy ilyen lapos monitorjaink már voltak, ezek LCD monitorok, ugye? De azt már meg tudtuk engedni magunknak, de még ezeket a tévéket nem. Nem is tudom, hogy ez milyen időszak volt, amikor még talán plazmák voltak. Na mindegy, lényegtelen. Csak tudom azt, hogy nekem is, tudod, a szobámban először nem volt rendes tévé, hanem ugye nyilván egy monitor, ami tudod, az se akkora volt, mint manapság a 21 meg a 24-es monitor olyan, mint a jó napot, meg a 22-es. Talán egy 19-es monitorom volt, és akkor volt, még emlékszelte arra, hogy léteztek tévékártyák a számítógépbe?
2: Nem.
3: Tévékártya, és akkor ezt a tévékártyát, mikor beraktam a számítógépbe, akkor tudtam távirányítóval használni a kijelzőt, és akkor az volt a tévém, és akkor legalább volt tévém, így indult az egész történet, és én azon filmeztem. És emlékszem, hogy én nekem mindig ilyen, ami mindig ilyen nagyon vártam, azokat az első Transformers-eket, azok, ami nagyon tetszett, mindig szerettem a gyerekkoromban is, és én azt néztem ezen a kis monitoron, és mindig arra jöttem rá, hogy ez nem jön át a kis monitoron. Ezek a filmek tipikusan annyira igénylik a nagy monitort, vagy a mozivásznat, hát annyi minden történik. Voltak olyan harcjelenetek, amikor azt láttam csak, hogy valami nagyon sok minden történik.
2: Igen,
3: semmit
2: jó,
3: nem
2: hát ez a Transformers az amúgy is, tehát szerintem ott még ilyen sokkal nagyobb kijelzőn is úgy bögyörészni kell, túl sok minden van, túl sok elem.
3: De mondjuk most egy ilyen, nem tudom, mondjuk egy kis romantikus végjátékot mondjuk, vagy valamit, azt meg lehet nézni, igen, már ezt az MP4-esen is. Bár a világok harcában azért zajlik.
2: Zajlik, az elég tudtam durva. Tudtam
3: hihetetlen.
2: Nézni.
3: Az a film nekem az érdekes, hogy nyomasztó. Azért varázslatos, mert nyomasztó. Múltkor próbáltam nézni, és annyira nyomasztott, pedig még csak alig múlt el 20 perc, hogy nem bírtam tovább nézni, mondom, kikapcsolom.
2: Hát minden úgy épül fel benne, az a zene is, a hangok, hanghatások, igen, minden ilyen.
3: Nekem azért van meg ez a film, mert képzeld el, hogy jártunk Pestre, erre a nagy rendezvényre, amilyen vendégségben Budapestre, ez volt a neve. Nagyon-nagyon stram rendezvény volt, és egyik alkalommal, a Juhász Gabiékkal, meg egy jó pár mindenkivel mi is meg voltunk hívva, elmentünk, és a lényeg az volt, hogy

0: akkor mentem életemben először moziba. Mert beszéltük, hogy gyerünk el moziba, mert amikor elmentünk Budapestre, akkor úgy elmentünk mindig moziba, mert hogy ez nálunk nem volt akkor még. Vagy legalábbis nem olyan, mint a nagy mozi, mint a rendes igazi nagy mozi. És akkor életem első filmje moziba külföldön, az a Világok harca volt. Úgyhogy most ez érdekes, hogy különben megnézni, hogy az a film hányba jött ki, mert akkor kiderülne, hogy mikor voltam először életemben moziba, külföldön.
1: Hát megnézem mindjárt, mert
0: ez nagyon érdekes.
1: 2005-ös.
0: 2005-ben?
1: Uh-huh.
0: Ja, végül is jogos. 2005-ben. És képzeld, én azt is tudom, valamiért ilyen meghatározó maradt az életemben. Nagyon korán elvittek engem már moziba. Tudod, meg volt életem első film, amire elvittek? A Jokeres Batman. Az az eredeti. Uh-huh. Az a nagyon régi.
1: Uh-huh.
0: Hát én is régi vagyok, szóval, hogy azért gondolj bele, szerintem én ott pár éves lettem, amikor elvittem oda megnézni. Most azt is most keresgethetnénk itt a letter, hogy mikor jött ki. Az, amiben még a... Ezt nagyon gyorsan akartam mondani, de nem Nicolas Cage, hanem hogy hívják azt a zseniális, fantasztikus színészt, aki a Jokert játszotta.
1: Heath Ledger.
0: Nem, a régi, hát én mikor picike vagyok, most
1: Jack
0: arra
1: Nicholson. Gondolom.
0: Jack Nicholson, így van. A Jack Nicholson-os Batman, az volt az első film, amit néztem. Ja.
1: Én is próbálom felidézni igazából, de most...
0: Megnézem különben, hogy ugyan mikor jött
1: Szegeden,
0: az ki.
1: Szegeden voltunk moziban, akkor még bőven gyerek voltam, akkor a Herkules című rajzfilmet vittek el a szülők megnézni.
0: Na, igen, rögtön Batmanre vittek,
1: azért látod? Is emlékszem erre, mert egyébként nagyon szerettem azt a rajzfilmet, azt a mai napig nagyon szerettem, azt lehet, hogy újra fogom nézni.
0: Na itt van, megnéz, 89-es ez a film.
1: Az régi.
0: 4 éves voltam, képzeld.
1: Az régi. Én akkor még nem voltam moziba.
0: Apám
1: én sokkal
0: úgy érezte,
1: később.
0: Hogy nekem ezt néznem kell. Szerintem csak meg akartam nézni, és elvitt magával.
1: Igen, igen, igen.
0: De nekem nagyon tetszett, és megmaradt bennem örökre.
1: Meg nekem is megmaradt egy ilyen, amikor apukámmal mentem moziba, az már itt volt a Zvézdába, az egykori Zvézda moziba, ugye a Godzillát néztük, az mert akkorit, aztán
0: én is
1: itt 90-valahányasat. Jó volt az is igazából. Akkor még úgy mentél ki a moziból, mikor így felkapcsolták a villanyokat a vetítés végén, hogy ilyen gázoltál át, az ilyen hatalmas nagy ilyen
0: ricahéj
1: és tökmakhéj dombokon. Nagyon durva volt, tényleg elképesztő mennyiség, ilyen mag fogyott, és az így lement a földre.
0: De itt az emberek nem normálisak.
1: Nagyon durva, tehát, nagyon durva.
0: Ez a ricázás, ti ezt tudjátok enni? Én sose tanultam meg. Engem sokat próbáltak tanítani, de tudsz, hogy egy kézzel biztos.
1: Igen.
0: De ügyes vagy, én nem
1: mert
0: tudom.
1: Szerintem úgy is tudom, mint azok a papagájok, hogy beveszel, nem tudom, egy marikkal a szárba, és csak köpködött ki a híje. Jó, valami nem egyébként. De sokszor úgy töröm meg, úgy, hogy tudod, így beveszed az egészet. Azért, mert nagyon szeretjük ezt a sósat, ami kívül sós, és akkor azért tök jó, hogy ilyen sós.
0: Aha.
1: És akkor épp ezért nem csak fogom, hanem úgy beveszem a számba, és akkor ott így meg vagy, hogy kell megpucolni. De kicsit azért az ujjaddal úgy rásegítesz. Nagyon durva egyébként, amikor valaki sokat ricázik, akkor előbb-utóbb ki tudja koptatni a fogát, képzeld. Így középen fölgezzük, a metsző fogakkal végezzük ugye a művelet oroszlán részét.
0: Aha.
1: És előbb-utóbb tudnak ilyen kis bevájatok keletkezni a ricázástól.
0: Sok ricázástól, nem?
1: Persze. Úgyhogy,
0: állandóan. Nekem a ricáron mindig az jut az eszembe, hogy egy az, amit nem mondasz, valóban a moziban mindig ez volt. Mindenki leköpködte oda. Hihetetlen az elképzelés, de hát így ment. Nem ilyen elegáns popcorn, meg ilyesmi, valamilyen nálunk azt mondta, hogy rica. Biztos azért, hogy ilyen ricás bácsik voltak a nem tudom, a bejáratnál, vagy valami fogalmam sincs.
1: Meg volt izés. Kokica.
0: Kokis volt?
1: Volt. Szerintem sütötték, persze.
0: Aztán a másik, ami eszembe jut, ugye, hogy a foci meccseken ott mindig megy a ricázás, köpködnek, meg üvöltöznek ott az emberek. Mármint olyan szempontból, hogy abban az időben, amikor még olyan, tudod, ezek az ilyen mindenfelé foci mérkőzés, ilyen ott Szabadkán, meg kis helyesen jártam, pászor barátaim. Mindig oda vittek, és akkor amikor rájöttek, hogy én ezt nem tudom enni, mert mindenki, amíg tudod, izgult és drukkolt, és tudod, így ricált, és nem látod, les volt, meg így ment. Addig én ott megtörtem a fogammal, akkor két kezemmel szedtem szét, és mondják, hogy ezt nem tudod enni, hát mondom, nem.
1: És akkor próbáltak, az első fél idő.
0: És akkor próbáltak tanítani, hogy kell, hogy oda megpöccinted, és akkor a nyelveddel kilököd a kis magot. És akkor mondom, de érted, az a kis mag azért, az körülbelül olyan 0,4 centi széles. Az én nyelvem meg nem tudom, nagyon nagy.
1: Na.
0: És hogy fér az bele abba?
1: Így elképzeltem, hogy nagy nezői megtöröd, így ott van, és akkor így óvatosan emeled a szállt, és az utolsó pillanatban így kipattan az a mag, és akkor így el sikerül eljutatni. És akkor ez így kész.
0: Előfordult már. Szóval nem értem, hogy lehet kipöccíteni egy ekkora hatalmas nyelvem, mert nem nekem van extra nagy nyelvem, hanem én nem tudom azt olyan picire
1: összehúzni. Valahogy úgy sem, hogy például fogam közé támasztom, és akkor ott töröd meg ide, így fokozatosan így egyre hátrafelé, akkor ilyen arányosan szépen középen szétnyílik.
0: Eddig
1: és onnantól kezdve úgy kipöccinted a nyelved, de úgy, hogy hát a szádban, és akkor aztán kiveszed a híjjel. Meg kell szok, gyakorlás.
0: Na mindegy, és akkor ott már végül négyen drukkoltak nekem, de sose tanultam meg. Úgyhogy ez nem megy. És akkor a másik pedig azon röhögök, hogy amikor így összejövünk a motoros társaság, és állunk valahol, akkor mindig muszáj riccázni. És akkor hozzák, hogy na hoztam riccát, nehogy kimaradjon, és akkor mindig áll körül, rágogatják. Szóval nem érdekes.
1: Az a baj, hogy nagyon nehéz vele állni igazából. Tehát én azért nem szeretem úgy magammal vinni. Ez ilyen maxi ilyen esti projekt, vagy tudod, ilyen nem
0: tudom, projekt?
1: Filmezéshez, sorozatnézéshez érted, és akkor,
0: de mi
1: akkor
0: ott ilyen, vagy ilyen nyugiban. Hogy csinálod?
1: Igen, le a földre.
0: Nem. Ugye a kezedben marad a héja?
1: Nem, kiveszem a kezemmel. Nem köpöm, mert akkor menne mindenfelé, tehát nyilván kiveszed a héját, és akkor beleteszed a tálba, ami erre szolgál.
0: Tényleg, azt lehet, hogy a nagyba is köpted, hogy előre megy az egész, tényleg.
1: De
0: tényleg,
1: az a durva, hogy tényleg is előbb-utóbb oda lyukadsz ki, hogy úgy rosszul leszel tőle. Azért nem, hogy is mondjam, nem tartok attól, hogy most nem tudom, így túl sokat eszel meg belőle, mert így ebben a formában szerintem azért sokkal konszolidáltabb a dolog. Mert ez időigényes, tehát az, hogy te nem tudom, megtörd, és igazából tényleg is, akkor nézem, akkor így nem egy nagy tálnyit fogyasztasz el, ebből viszont még kb. Háromszor annyi héj keletkezik, tehát hogy sokkal nagyobb annak a jellege úgy vizuálisan egyébként, vagy a mennyiség úgy nagyobbnak tűnik. Tehát sokkal jobb ez nekem, mint amikor mondjuk, nem tudom, időnként így vettem még régen, most már nem nagyon szoktam egyébként, az ilyen, mi meg van pucolva már, tudod, és kosózat, meg hasonló.
0: Nincs értelme, ugye?
1: Az a baj, hogy ugyanaz az addiktív folyamat indul be, mert valamiért nagyon akarjuk enni, amikor elkezdjük enni mondjuk a ricamagot, de ott meg ilyen null limit, tehát előbb-utóbb így locsolod, így öntöd a szádba abból az acskóból. Tehát kb. Az ötszörösét elfogyasztod annak, mint amikor mondjuk híjastól, vagy híjas verzióban fogyasztod, ugye? Úgyhogy ez igazából szerintem így mindenképpen jobb, de a másik a probléma meg az, hogy én tudod, tehát ilyenkor tudom elképzelni azt, hogy most nem tudom, hogy vigyek magamban egy zacskó ricát, és valahogy elkezdjem, nem tudnám abba hagyni szerintem ott sem.
0: Tényleg, annyira
1: tudod, tehát, ez annyira addiktív, de ez mindenkivel így van. Tehát, hogy előbb-utóbb nem veszed észre, és egyre gyorsabban szeded a kis magokat, és törögeted, és tudod, most kint vagy valahol, akkor simán tudom képzelni, hogy még nem mennék tovább, mert még ott állok, és akkor ricázok, és állok egy pontban, és nézek valamelyre. De nem így működnek az emberek, aki eszi a ricát igazából.
0: Ja, szerintem ez egy általános. Mondom, én nem tudom.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból. Találtam egy ilyen nagyon jó dolgot, ember annyira átérzem, ilyen különbséget a férfiak és a nők között, de annyira jogos, hogy az őrület. Például, hogy a férfiak, az első nagy dolog, amíg Anett itt nagyban keresi az ő kis titkos hangszerét, titkos furujáját. Tényleg, hogy megy az fúja furujáját? Nem tudom, mindig őzi a nyáját, nem? Nem mindegy.
3: Teregeti nyáját, fúja furujáját. Bunélkül éri világát.
2: Ez az.
3: Ajuhásznak jól megy dolga.
2: Ajuhásznak jól megy dolga. Na figyelj ezt. Miért nem szeretek vásárolni a férfiak? Annyira jogos, mert tény, hogy a férfiak nem szeretek vásárolni. Mi ennek az oka? Történelmi távlatban, Anett, ha nem tudtad volna, ezt most mondom neked, én, mint férfi.
3: Igen.
2: Történelmi távlatban a férfiak a természetükből fakadóan vadászok, vagyis gyorsan kell nekik az elejtett vad. Ha egy nő vásárolni indul, gyakran egész napot is rászánja, és a férfi kiakad. A férfiaknak a tűrés határa 1 óra max. Ha egy óránál többet vásárolnak, kiakadnak, megőrülnek.
3: Akkor én férfi vagyok.
2: De van egy kérdésem, Anett. Ha nem feltétlenül vagy te ilyen, akkor a barátnődet látod. A nők miért nem tudnak elmenni vásárolni maguk, avagy a barátnőkkel? Mi kell, hogy egy férfi álljon ott mellettük?
3: Nekem nem kell, hogy álljon ott egy férfi.
2: Hát jó, de mit mondanak a barátnődben? A nők 70-80%-a
3: sokszor az van, hogy mondjuk a férfi fuvarozza a nőt, nem?
2: Jó, hát ez igen. Mert a nő,
3: szerintem ez az alapvető
2: sok nő
3: ennek.
2: Passenger princess, bár mostanában én is sokat voltam passenger princess, megértem, hogy miért szeretik ezt.
3: Úgyhogy szerintem ez, meg igazából tanácsa van szükségük, tehát hogy
2: dehogy
3: felpróbál
2: van
3: egy ruhát, és akkor ki kell, hogy kérje a férfi véleményt, hogy szerinted ez jó-e. Én eldöntöm egyedül, senkit nem húzok magammal, nem kényszerítek.
2: Ez szép
3: senkit,
2: tőled, szép tőled.
3: Hogy most álljon ott.
2: Igen.
3: Sőt, én barátnőkkel se szoktam menni, tehát hogyha akarok, akkor elmegyek. Van egy ilyen, minden évben van egy ilyen nagy családi shopping napunk, amikor elmegyünk, és akkor 8 órán keresztül vásárolunk.
2: Apukátok
3: az
2: is ott
3: kegyetlen,
2: van.
3: Ott van.
2: Ja, ez igen, egy kacsibá, hát igen. Te egy hős vagy.
3: Ez
2: hát
3: egy ilyen aranyos dolog, egyébként az apukám kitalálta, hogy megvan a pontos dátum minden kacsibá, évben, amikor a család nő tagjait ő elviszi, és akkor
2: Jézusom.
3: Mindenki azt vesz, amit szeretne.
2: Jézusom.
3: És akkor az apukám meg ezt így finanszírozza. És végtelenül élvezi, végig kint ül, vagy kávézik valahol, és akkor na mindegy, kiosztja
2: Istenem.
3: A pénzt előtte, és
2: azt
3: akkor néha így megjelenik, és akkor így büszkén így nézi, hogy mennyi mindent vetted, de de jó.
2: Ez igen. Kacsibá, segítek máskor, hogy
3: úgyhogy
2: akkor
3: ez
2: addig,
3: egy ilyen jó apaszokás egyébként, de hogy
2: jó,
3: az masszív, tehát hogy én nem bírom az ilyen nagyon hosszú vásárlást. Nekem is az 1 óra is már sok, tehát hogy eleve mondjuk, tehát hogyha a Szabadkára gondolunk, itt nincsenek is akkora bevásárló központok, hogy én ott most órákon keresztül járkáljak és válogassam a dolgokat. Nagyjából tudom, hogy mit akarok, elmegyek,
2: nagyjából,
3: felpróbálom,
2: hát
3: megveszem, most néha, hogyha veszek hozzá egy-két valamit, de én inkább, komolyan inkább megrendelem netről. Tehát, hogy nem...
2: Netről?
3: Tudod, engem, hogyha elkap a...
2: Nem vagy tipikus
3: vannak, vannak olyan időszakaim, amikor úgy elkap a vásárlási láz, de akkor mondjuk bemegyek egy ilyen drogériába, és akkor ott veszem, hogy most akkor ez az ilyen krém,
2: mit
3: olyan kence, fice, nem tudom, drogéria. Igen.
2: És akkor aztán Anett repül, énekli
3: a dalt. Egyébként
2: így
3: ruhaboltokban nem szoktam repül, órákat repül, tölteni, hát. Meg na... Nincs
2: most mondod, hogy 8 órán keresztül vásárolsz.
3: Jó, de ez évente egyszer van.
2: Amikor Karcsibán hívjam fel, addig én kávézok vele, amit kínlódtok ott.
3: Nem, nem Szabadkán szoktunk lenni.
2: Jó, oké. Okay. Ja, hogy ja, külföldre mennek
3: ne,
2: a lányok.
3: Nem külföldre megyünk.
2: Ó, Párizs! Lebuktál most, kis utcot.
3: Nem külföldre, csak mondtam, ez hogy nem Szabadkán szoktunk lenni.
2: Így kell ezt. Karcsibán az tényleg, de minden pillanatban nő a szemembe. Én különben tényleg most nem hát igazából elrújtott eszembe, de nem azért tudom, hogy nátok nem erről van szó, de van az a rohadt jó dalmas, a Tóth Tabigért, ez a Sugar Daddy, az tedd már be különben. Az abszolút jó.
3: Zeci arra vágyik, hogy egyszer majd ő is az lesz.
2: Sugar Daddy?
3: Igen, 70 évesen lesz egy 20 éves barátnő, akit majd pénzel. Ez a Zeci nagy élet célja.
2: Hát most annyira nem élet célom, de majd meglátjuk. Lehet, nem tudjuk, hogy mi lesz a vége a történetnek. Az ott már vége felé van, sajnos.
3: Na, jó, szóval ez érdekes örökké, egyébként, mindegy, hogy a férfi, de tök vicces egyébként, mi? Mert amikor elmegyek egy nagy bevásárló központba, ami nem Szabadkán van, igen, hanem bárhol máshol, akkor mindig azt látom, hogy vannak mit? Ugye az üzletek között ezek a padok, és a szegény férfi mindig ott ülnek, körülöttük van 600 bevásárló szatyor, mobiloznak, nézik a plafont, toporognak a lábaikkal. Nagyon vicces ez. Apukám egyszer küldött egy screenshotot arról, hogy elment a húgommal meg anyukámmal Szegedre vásárolni, és csak a bevásárló központban 17 kilométer gyalogolt le, mert aznap valamiért követnie kellett a családnő tagjait.
2: Na látod, tehát
3: mennie kell, 17. De hogy le, és én ezen teljesen kiakadtam, hogy hogy lehet 17 kilométert megtenni egy bevásárló központba?
2: Az tehát, nem
3: hogy
2: semmi basszus. Körbe
3: minden, minden üzletbe be kell menni, vagy nem tudom, tehát hogy nem mész be minden üzletbe. Tudod, hogy mik a kedvenc márkáid mondjuk, mit boldoztó szeretnél, most nem tudom, szeretnék egy felsőt, akkor tudom, hogy van 4 opció, ahova be fogok menni, és megnézem, hogy mi a választék, mert az a 4 mondjuk az általam kedvelt üzletek közé tartozik. Nem megyek be mindenhova.
2: Én úgy vagyok vele, hogy meg, tudod, az a baj, ha engem elvisz egy nő vásárolni, akkor az azért baj, mert annyira unatkozom, hogy akkor egy idő után elkezdek gondolkozni, hogy elkezdek ajánlani ruhákat. De arra mindig azt mondják, hogy ugyan már, ez túlzás. Hát akkor minek hoztál? De hát akkor ha most nem vagy kíváncsi a véleményre, hogy én miben öltöztetnélek fel, akkor mi hoztál el? De hát ez rohadt egyszerű, nem? Sőt, én meg is veszem a felhúzót.
3: Lehet, hogy a nők azért hívják el a férfiakat, mert azt várják, hogy a férfi fizesse ki ezeket a dolgokat, nem?
2: Ha olyan ruhát vesznek, amit a férfi szívesen látna rajtuk.
3: Hát nem, hanem úgy bármit, nem?
2: Attól függ.
3: Mert amúgy, ha belegondolsz, tényleg hülyeség. Most miért kell, hogy
2: nem tudom
3: ott legyetek?
2: Ez a nőtől függ különben, Anett, az igazság. Beszéljünk nyíltan. Ha olyan nő, aki érdekel annyira, meg olyan típus vagy, akkor persze, hogy megveszel neki mindent, amit tőle telhető, ugye? Nem azért,
3: nem
2: mert
3: kell
2: kényszer, nem azért, mert kényszer, hanem úgy érzed, mert van benned egy ilyen késztetés. De ha nem olyan a nő, akkor nem veszed meg neki, mert minek, mert nem indítja be benned a késztetést.
3: Akkor csak ott ülsz és várod, hogy válogass.
2: Hát akkor csak így várod, hogy állj, de fejezze be, az kész. Vegye csak szépen meg magának. De ez nem csak én vagyok ezzel így, hát ez csomó mindenki más is. Nem? Neked sose vásároltak ruhákat, meg dolgokat a férfiak? Nehogy ma azt mondta, hogy nem. Ez annyira
3: nem,
2: elterjedt.
3: Nem,
2: hát de
3: nem.
2: Hogy úsztad ezt meg?
3: Nem tudom, én nem vagyok olyan típus férfiakkal igazából.
2: Hát ez nem típus függő.
3: De nem, most én, ha valaki mondaná, hogy jaj, most gyere, elmegyünk is, nem tudom én, itt van 20 000 dinár, vagy 50 000, vagy
2: hát
3: tök mindig mennyi,
2: csinálni,
3: és választ, vagy gyere, választ ki, választ magadnak ruhákat, cipőket, mindent, én nem választanék.
2: Ja, jó van, hát most ez...
3: De az olyan kellemetlen.
2: Hát az
3: szerintem
2: kellemetlen, tehát ezt nem úgy kell csinálni.
3: Más az, ha ajándékba, hogy most nem tudom, beszél valakinek valamit ajándékba, vagy na, egy ruhát, vagy nem tudom, az úgy oké, de az, hogy most végigjárjuk az összes boltot, és akkor mindent kifizessen a férfi, szerintem az kicsit olyan gáz.
2: De jó,
3: most
2: az,
3: más,
2: ami,
3: mondom,
2: várja,
3: apukám
2: várja,
3: működik
2: várja,
3: ez az évi
2: várja,
3: egy ilyen bevásárlás, de...
2: Várja, Anett!
3: Mondd!
2: Kevered a szezont most egy picikét.
3: Miért?
2: De arra, hogy azért, mert az, amikor ha egy férfi, most én feltételezem, hogy én nem csináltam sosem, én nem is fogok szerintem, de ha az van, hogy drágám, most nem tudom, a mai keretünk 50 000, gyerünk vásárolj ruhákat, az olyan klasszikus szponzor és szponzorusa, hogy megőrülsz. Ennek én nem is láttam az értelmét, ha csak nem az, hogy tényleg ez az egyetlen ok, amiért veled van a nő, és valami olyan szuper jó nő, hogy te ezért hajlandó vagy ennyit fizetni. Ne. Az, amikor te vásárolsz valamit a nőnek, az nem így megy szerintem, meg ez így nem is szeretetből vagy ilyenből van, hanem az amikor például, nem tudom, most kézen mész valahova, és van külön, és már harmadszor mész el ugyanaz a ruha mellett, de tudod, hogy hányszor van olyan, hogy szeretnél valamit megvenni, de tudod, hogy most nem fér bele, basszus, vagy mit tudja, és akkor, hogy jó van, jó lenne, tudod, mi hagyjuk, minden, és mikor ilyen szituáció van, és a másik félnek pedig éppen jó áll, meg van neki, akkor azt mondja, hogy hát jó van, akkor gyere, megveszem neked jó valami, mert így van ennek értelme. Nem úgy, hogy gyere, van a papán, nem volt egy 20 000, gyerünk, elküldjük, hát ez paraszt is.
3: Nem tudom,
2: állam.
3: Milyen se volt velem.
2: Nem, hát
3: egyik az verzió se volt.
2: Vagy a nők is tudják azt a trükköt, de ez is a játék része, hogy nem tudom, elmentek ugyanaz a bolt előtt, mindig és mindig ugyanadná a ruhánál meg, és akkor mit ad Isten, egyik napot van ajándékban az a ruha. Így jó a játék.
3: Ha ajándékban, az oké, de az ilyen dolgokra én is odafigyelek, hogy tudom, hogy ha elhangzik egy ilyen mondat, hogy jaj, de szeretném ezt, de mindegy, majd egyszer, meg nem tudom, akkor na, nyilván megveszem a másiknak ajándékba.
2: Szóval tehát, na, így, nyilván, így igen, jó az játék. Úgy igen, nem igen, úgy, ahogy te mondtad, ez annyira rideg, kirázott a hidegtől.
3: De az is rideg, hogy így mész, és akkor na gyere majd, akkor én megveszem neked ezt a ruhát, és akkor tudod, abban benne van az, hogy így, ja, hát úgy igen, én úgy nem tudtam megvenni magamnak, és akkor most más valaki kifizet, és így tudod, az
2: hát olyan. Hát ez a más valaki, azzal együtt vagy.
3: Hát tudom, de akkor is az olyan, na.
2: De ez nem a második randin, az megint creepy.
3: Persze, értem.
2: De neked akkor is fura.
3: Fogtam. Nekem fura.
2: Hát érdekes.
3: Emancipált vagyok.
2: Hát túlságosan is, ahogy látom. Na nem baj. Szóval, ez az egyik dolog. A másik dolog, így a vásárlás után, ez pedig az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak.
3: De mi hát... az, hogy a férfiak? Nők is sokat dolgoznak.
2: De nem, hát igen. Csak úgy másképp. Ugye a férfiak úgy a... Az is szokták ezt, hogy férfiak általában...
3: A férfiak még járnak üzleti utakra is.
2: Te mindig kevered a szezont a fazonnal.
3: Most nem.
2: Na mesélj.
3: Hát nők nem járnak. Nők járnak üzleti utakra, nem.
2: Hát szoktak azért. De tényleg főleg csak kísérőnek, ugye?
3: Nem, hát a férfiak. Hát ők mindig, valahogy mindig olyan munkájuk van. Most itt nem az Oliról beszélek, csak úgy általában mondom, hogy a férfi, ismerőseim kapcsán is, tehát mindig azt hallod, hogy így, hát most elmegyek egy hétre, elutazok, nem tudom, Dubajba, üzleti úton leszek, most elutazok, nem tudom, 10 napra Tájföldre, a üzleti út, milyen üzleti út? Miért a férfiakat hívják üzleti útra?
2: Hát nők miért nem mennek ilyen, ezt te mondd meg.
3: Nem tudom, azért, mert nem hívják, meg ez nem üzleti út. De, szerintem, de nem tudom. Jó. Nem akarok keveregni, nehogy itt most a hallgatóknak a 90%-a elvágyom.
2: Nagyon fura vagy
3: ebben
2: a mai megszólásban, az elejétől kezdve. Csupa fura dolgokat mondasz.
3: Hát, mert nekem ez is olyan fura, hogy miért, most milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak? Mert mi egész életünkben ezt kell hallgatni, hogy jaj, mert a férfiak mennyit dolgoznak. Hát a nők mennyit dolgoznak? Azt sem tudtam hónapokig, hogy hol lakom. Nem találkoztam a gyerekeimmel.
2: A kezdetben, különben az az igazság, most ezt
3: ne haragudj meg,
2: de a megszólás eleje óta most először úgy érzem, hogy én egy férfivel beszélgetek.
3: Hát azért mondom,
2: egy momentumát nem érzed át a női oldalnak.
3: De ezt a munkarészét átérzem, mert pont az a bajom, hogy milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak sokat a férfiak.
2: Olyan jó van.
3: Miért nem az a kérdés, hogy miért dolgoznak ilyen sokat a nők? Meg még aztán otthon is, meg a gyereknevelése miért ők foglalkoznak.
2: Azért, mert ők foglalkoznak, igen, mert ők foglalkoznak ezzel, ugye otthon.
3: Az hol téma?
2: A férfi meg a bizniszbe. És valószínű, hogy ebbe
3: az üzleti utakon. Elmették ti a... Mennyel mondom, hogy hova. Nem mindenki. Ez mind, amit mondok, ez nem vonatkozik a Zolira. Tehát hála jó Istennek. De most ha veled kéne élnem... Ha veled kéne élnem, hát megütne a guta. Mennél, mert te is menni üzleti utakra állandóan. Tudom. Mert te is egy ilyen nagy bizniszmen vagy, ilyen hú, megyek, megiszok naponta 10 kávét, meg elmegyek üzleti útra, üzleti út, és akkor ó, mennyit dolgoztam az üzleti úton, és akkor arról szólt az üzleti út, hogy ültél a kávézóba, meg naposztál.
2: De közben meg lett kötve az üzlet?
3: Meg hát, milyen üzlet, nincs is ott üzlet.
2: De van.
3: Nincs ott üzlet.
2: Kötetlen üzletkötése. Dehogy nem van.
3: Láttam én már filmeket, amiben üzleti útra járkáltak a férfiak.
2: Hát de mondok neked, na jó, mondok egy példát. Például egy üzleti útra, ami nyilvános. Elmész például egy filmvására, vásárolsz filmeket. Én. Elmegyek, és akkor mire jöttem rá?
3: És hozod a kezedbe a filmeket?
2: Mire jöttem rá? Ez a 10 éves
3: sztori. Na, mire jöttél rá?
2: Akkor csináltam ilyesmit. És akkor elmész erre a filmvására.
3: Igen.
2: De ez olyan dolog, hogy összehozza a vásárlókat, meg az eladókat, a gyártókat, ugye? És ebből van mondjuk 40 darab, vagy 30 mm-hmm. ember, ugye? És elmentek 3 napra. És ügyesen kitalálták, hogy nem csak az van, hogy van egy vásár, és akkor most akkor ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, hanem csináltak programokat például. És akkor ez mondjuk egy üzleti út, mert elmész 3 napra.
3: Fogadjuk, hogy volt borkóstoló.
2: Persze. Hát,
3: jó.
2: De azért, tehát amikor megismersz egy partner.
3: Jó, és a 100%-ban vele... egyébként
2: igen?
3: Több volt a férfi, vagy több volt a nő?
2: A férfi.
3: Hát, na itt van.
2: De várjál!
3: És a nő meg otthon mit csinál? A nő az meg ledolgozza a munkaidejét.
2: Nem érti,
3: hazamegy, ebédet főz a gyerekének, kitakarítja ezt, kimossa a te ruháidat, amit egész héten hordtál valami másik üzleti úton, amíg te borkóstolón vagy.
2: Na várjál, oké. igen, megfogadásokat.
3: Három napig.
2: De a lényeg az az, hogy amikor megkötsz egy üzletet, vagy csak ismerkedte valami. De mikor van egy ilyen közös élmény, vagy egy közös bolkóstövel, becsicsentetek, közösen, kész, olyan paktum jobb, erősebb, mint egy szerződés.
3: Jó, azt én tudom, az egy tisztában
2: ezért
3: vagyok.
2: Fontosak az üzleti utak.
3: Én azt értem, de hol vannak akkor a nők?
2: Hát nem tudom, miért nem csinálják ezt a nők. Hát miért nem mennek?
3: Mert nem hívják őket.
2: De én ismerek olyan nőket, akik voltak ott is éveken keresztül. Mai napig valakit ismerek.
3: Akkor jó.
2: Persze.
3: De több a férfi.
2: Csak keves. Szóval hát egy teljesen ki vagy ezeken a dolgokon akadva.
3: Ne, hülyék ezek a kérdések ebben a cikkben. Tehát az oké, hogy miért nem szeretnek vásárolni a férfiak. Oké, nem szeretnek, oké. Miért dolgoznak sokat a férfiak?
2: Igen, hát a munkahelyen.
3: A következő kérdés az az lesz, hogy miért ülnek otthon a nők egész nap, és nem csinálnak semmit,
2: azt nem? Azt nem mondta senki, nem csinálnak semmit. A nők azok sok mindent csinálnak, ez egyértelmű.
3: Jól van.
2: Abszolút.
3: Akkor jó.
2: De nem úgy, mint te, hogy így dolgozik reggeltől estig, az ritka. Nehogy azt mondta, hogy az bevált. Bevált?
3: Szerintem sok nő csinálja azt.
2: Sokan csinálnak így? Szerintem igen. Tényleg te néha este jössz haza.
3: Szerintem igen.
2: Igen? Uh-huh. Én nem szólok bele ebbe, én hagyom most, hogy erre válaszolj, mert én ezt őszintén nem látom. Annyira, őszintén nem is figyeltem nagyon sose, hogy általában nők azok mit szoktak csinálni. De igen. Hát gondolom, valaki elfoglalt, meg valaki nem. Frasz, ugye. Nyilván a férfiakra is igaz lehet. Csak mindig azt mondják, ebbe igaza, hogy a férfiak dolgoznak. Vagy ő rájuk jellemző az, hogy
3: azért, mert
2: képesek dolgozni.
3: Azért, lemaradtak pár évet. Hát most már azért... érted,
2: ja,
3: a nő is ugyanolyan pénzkereső, meg teljes része a társadalomnak.
2: Még kell így külön hangsúlyozni?
3: Hát mert hangsúlyozni kell, mert még ez mindig nem fogták fel.
2: Aztán van egy olyan pont, hogy
3: itt a férfiak... itt a műsor.
2: Igen, hihetetlen. A férfiak ugye állandóan egy dologra gondolnak, egyszerűen azért, mert 10-20-szorosa a tesztoszteron szintjük a nőknél, nagyobb az agyalapi mirigyük, úgyhogy ennek következtében hát ez biológia, de hát ezt el kell fogadni.
3: Elfogadjuk.
2: Mindig készen állnak az akcióra. Ez most egy ilyen, szerintem ezt nem a reggeliben fogjuk most megbeszélni,
3: igen.
2: Ez egy olyan pont, ugye ezzel át is haladhatunk, és van egy olyan dolog, ezt meg én nem érzem át, de szerintem most már egyre ritkább.
3: Jó, ma már egyre kevesebben nézik.
2: Hogy
3: át.
2: A férfiak miért váltogatják állandóan a tévé csatornákat meg, mert hogy kell így, ez a nőknek a rémálma. De hogy állítok azért, mert a férfi az adott információra kíváncsi, és akkor aztán megy tovább. A nő meg a történetre kíváncsi, és a történet végére. Na jó, ez most már azt szerintem
3: jó,
2: megváltozott.
3: Ez
2: egy kicsit tényleg
3: ilyen,
2: old school. Igen. Old school, mert manapság már űrlet, amikor Mutko Brasnyó mesélt erről. Nézett egy interjút a Matt Damon-nal meg a Ben Affleck-kel, uh-huh. Csináltak egy új filmet. És most már számolnak azzal a filmkészítők is, főleg amikor ilyen online platformokra gyártanak, hogy ez biztos, hogy úgy fogják nézni az emberek, hogy közben mobiloznak. Ugye, hogy ez van?
3: Persze.
2: Tehát többet nincs majd, hogy leülsz és nézd a tévét, hogy csak úgy nézed a tévét, hanem hogy közben mobilozol. Főleg, hogyha magad vagy nem tudom, vagy végül is, ha már olyan valakivel vagy, akivel régóta együtt vagy, akkor ugyanúgy mobilozol. Csak amikor frissek vagytok, akkor nem mobiloztok, hanem akkor nézitek a tévét. Vagy mit tudom én. Na mindig ilyenek vannak. Te mobilozol közben?
3: Hát, nem tudom, mi nagyon sok Bald sorozatot, meg filmet nézünk. Nem, olyan van, hogy esetleg rápillantok, ha látom, hogy világít, hogy most valami, nem tudom, aha. Fontos-e, de nem szoktam most ott úgy közben üzeneteket elolvasni, mondjuk, vagy ilyesmit. Ez arra mondjuk úgy odafigyelünk. De erre tényleg oda kell figyelni, tehát hogy ez nem úgy van, hogy most, ja igen, hát alap, hogy nem nézem meg, vagy nem nyitom meg nem válaszolgatok, hanem oda kell koncentrálni arra, hogy nem, most tényleg elengedjük a mobilt, nem érdekel este, nem tudom, 10-kor ne írogasson senki.
2: Jó, hát ilyen antimobilosok vagytok, ugye?
3: Hát...
2: mármint igen. Ilyen mobil free.
3: Írt a barátnőnk, akinek a garázsát kifosztottuk, hazavittük a finomságokat,
2: ja,
3: és azt írja, hogy mindegy érdeklődött egy mai programmal kapcsolatban, és azt írja, hogy széles babám. Hát mindjárt
2: széles látom. Babám, igen. Hát fönn van a neten.
3: Ja, ott is fönt van.
2: Na, persze, igen. Különben nézzétek meg, Haláli, a Anettnek van egy nagyon jó komment, ilyen beszámolója. Hogy
3: nagyon
2: a kisfia...
3: sokszor mondtam azt, hogy mondom.
2: Igen.
3: De azért, mert még mindig róla? A beszólás hatás alatt vagyok nyilván. Na mindegy, visszatérve a mobilra, hát próbálunk, igen, nem mobilozni otthon egyébként.
2: Próbáltok, eszem a szívet.
3: Válaszolok üzenetekre.
2: Igen.
3: Ennyi.
2: A
3: és ignorálom,
2: végén.
3: Tehát megvan, hogy most már ilyen konkrétan én is így meghatározok időpontokat, hogy nem tudom, most na, most a gyerekekkel játszom, akkor nem is nézek rá az alatt a mobilra például. Vagy ha elmegyek, nem tudom, futni, akkor az alatt abszolút nem nézek rá. Régen azt csináltam, hogy közben is így megnéztem, hogy úristen, most írt valaki, te jó ég, akkor azonnal válaszolnom kell, nem kell.
2: Szóval miután, itt a végpont, végignézem a pontokat, tehát miután az Anett ledolgoz egy teljes napot, miközben ha vásárolni kell, akkor gyorsan vásárol, akkor hazamegy, és elkezdi a sorozatot.
3: Van még pont, ami jellemző rám.
2: Ez,
3: és ami úgy jellemző rám, mint a férfi lennék.
2: Igen, szóval ez az azt jelenti, hogy te eléggé férfias vagy lettél. Nekem ez ma esett le.
3: Lehet egyébként.
2: Csak bebújtál ez a kis, ezért festetted szőkére a hajad. És akkor amúgy, hogy el vagy, hogy ilyen kis cuki, muki, muki, amúgy meg tiszta férfi.
3: Hát ilyen kettő. Férfinő.
2: Kettős vagy?
3: Mm-hmm.
2: Haláli, még ezzel zárom.
3: Van, aki nagyon csajos, meg van, aki nagyon férfias nő mondjuk, de mondjuk én nem vagyok férfias nő egyébként, csak ezekben a tulajdonságokban szerintem is inkább férfias vagyok.
2: Figyeld, ez elmúlik. Az egyik, tudjátok, hogy melyik az a ruha, amit a férfi meg a nő is föl tud húzni? Hogy hívják ezt? Ezt a ruhát?
3: Nem tudom.
2: Unisex, ugye?
3: Ja, hogy unisex. Ja, igen, igen.
2: Ha
3: igen,
2: van
3: igen.
2: Egy barátom, próbált mondani egy nagyon. És mesélni, hogy van most egy ilyen új ruha, nagyon jól néz ki. Tudod, ez az ilyen. De tudod, férfiak is, nőknek is. Tudod, ez az ilyen biszexuális ruha. Mondom, az nem van. Mondom, az nem van. De jó van, nem baj. Hát csak mindig én imádom, amikor emberek, tudod, idegen kifejezéseket akarnak tudni használni.
3: Hát de te is ilyen volt, te is ilyen volt. Istenem, nem tudom, láttatok-e a híradót vasárnap.
2: Miért?
3: Zecék szerveztek egy motoros, hát ilyen kivonulást.
2: Happeninget, igen.
3: Idénykezdést.
2: Igen.
3: És az Zeci nyilatkozott, és azt mondta, hogy a mi ilyen törvényünk kívüliek vagyunk, de vannak, akik ilyen szervezettek, ilyen szakszervezettek, ilyen, nem igen. Tudom.
2: Légió, meg
3: így megvan köztünk ez a beef, meg nem tudom, nyomja így a dumát. Így,
2: és mi
3: néztem, annyit nevettem ezen, hogy így.
2: Ez így van.
3: És tegnap bejövök, és mondom és neki, Jézus Mária, mondom, itt van egy törvényen kívüli. És mondom, nem is tudtam, hogy neked nincs személyigazolványod, meg semmi. Aha, mondom, te ilyen bűnöző vagy, és aztán meg így eltelik negyed óra, és az Eci ilyen pánikban. Úristen, ma megyek regisztrálni a motromat, te jó Isten! És így gondolkodtam magamban. Hát mondom, ez nem egy törvény kívüli ember?
2: Hát nem úgy. Ember. Majd neked elmondsz, a rádióban nem mondom.
3: De mondd, de érdekel.
2: Nem
3: tartjátok be a szabályokat, mi?
2: Törvények kívüli?
3: Igen, és így gondolom, az Eci ő így elképzeli, hogy majd az FBI-t megjelenik miattuk szabad.
2: Most
3: ilyen gangster korszakát éli éppen.
2: Mikor jönnek
3: helikopterek? És utána aztán meg majd nem tudom, kitalál valamit.
2: Én, de Anett legalább nem mondta, én nekem legalább, én mindig elszórakoztatom magam.
3: Te bennünket évek is elszórakoztatsz, óta. Mert igazából így kb. Ilyen három havonta teljes váltás történik nálad, és akkor mindig valami újabb mániát kell
2: ez
3: hallgatnunk.
2: Ez már 14 éve.
3: Igen, szóval, hogy folyamatosan
2: az
3: megújulsz, és biztos, hogy kreatív vagy, mi már egy kicsit kezdünk elfáradni.
2: De hát tessék felvenni a tempót.
3: Úgyhogy most az Eci egy törvényen kívüli motoros, tehát hogy most ez törvényen a legújabb.
2: Igen, nem sokára
3: átmegyek. Ami 20 éves barátai
2: van. Igen, és nem sokára kezdünk bűnözésbe vágunk meg ilyesmi, úgyhogy tök jó.
3: Hát, és abszolút, én abszolút el tudom róla ezt képzelni, hogy így bekattansz, és most ez lesz a következő. A level 174, gondolom nagyjából ennyinél tartunk itt a 14 év alatt. Na, most lemegy ez a gangster fázis az Bekának, és akkor majd ezt fogjuk hallgatni,
2: hogy
3: hát, hogy ő ilyen sugar daddy lett, és akkor így a nőjének az ilyen kis pici kis szoba kutyáját majd így fogja így a kezébe, és akkor is sétál, így majd követi a nőt, aki megy bevásárolni, ez csak így veszi ki a arany bankkártyát így a zsebéből, így pittyengeti mindenhol, akkor már nem lesz bűnözés, nem lesz motorozás, semmi.
2: Platina.
3: Mert akkor majd
2: az jó. A menő, nem az arany.
3: Jó, mit tudom én?
2: Jaj, lehet, majd mondom én neked ezeket.
3: Úgyhogy ez lesz a következő fázis majd. De majd erről is részletesen beszámolunk itt a
2: rádióban. Majd elmesélem, persze.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Én azt hittem, hogy ez a lemez le fog járni, de úgy látszik, hogy nem. Ez a fickó tényleg ezerre fel akarja éleszteni a júgót. Én nem értem, hogy miért. Bemutatták jó módon, hogy hogy fog kinézni. És akkor mondták, hogy majd lesz egy működő modell majd évekkel később. Ez most is megy, hogy 2027-ben majd állítólag bemutatják az első működő júgót, de hogy ez ilyen sorozatgyártásban mikor kerül, hát az a jóisten tudja. Bár az az igazság, hogy a mai modern világban vannak ilyen vállalkozók, akik bevállalják, és tényleg megcsinálják, és van autó az ő nevük alatt, és most nem kell messzire menni, tehát most nem ilyen Elon Musk magasságok, és akkor Tesla, hanem itt a Rimac, nem tudom, azt ismered, de az egy horvát autó, egy rendkívül brutális autó, amit már évek óta gyártanak, és már több modelljük van. Létezik ez, én nem mondom, de hogy ez a fickó különben, ez a fickó Németországban él, és ugye megszerezte a Jugo nevet, és legyártott a modellt, ugye, hogy hogy fog ez majd kinézni, amit úgy visz magával mindenhova. Jó, van nem nyilván a hóna alatt, mert ahhoz mondjuk túl nagy. De a lényeg az, hogy és akkor most volt egy ilyen belgrádi konferencia, egy ilyen automotív konferencia, ahol megerősítették, hogy a projekt célja egy széles tömegnek szánt elérhető autó, és akkor jönnek most az ilyen információk, hogy majd körülbelül a 12 ezer euró körül lesz az ára.
4: Képzeld ennyiben egy júgót.
3: Nézd, én adnám különben, hogyha van ennek reál, nem tudom, hogyha az egy normális valami, de nem tudom elképzelni különben, tényleg.
4: Nekem nem tetszik. Ha engem kérdeztek volna, meg én biztos mondtam volna, hogy szerintem csúnya.
3: Jó van, azért, mert nők azok mindig gémelcit akarnak,
4: érted? Ugyan, mert nekem nem kell ilyen, de most ne haragudj.
3: Mi tetszik neked?
4: Nekem nincs konkrét, ami, tehát hogy érted, nem azt mondom, hogy most hú, én nem tudom, a BMW-t szeretem, sőt nem. De nem tudom, szóval nekem ez nem feltétlen hajaz egy Jugóra, mert nyilván tudjuk, hogy a Jugót ki hogy szokta meg. Oké, nem kell azt feltétlen visszahozni, mennünk őt.
3: De nektek volt Jugótok?
4: Nekünk nem.
3: Nem?
4: Nem.
3: Ja,
4: nekünk,
3: mindig a...
4: nekünk még Floridánk volt.
3: Jugó Florida?
4: Az a fajta.
3: Igen, az nagyobb. Na szóval ez a klasszikus Jugo, ugye?
4: Igen, ez a klasszikus, ez nem volt.
3: Jugo. Én nem is tudom, hogy mi volt a neve. Volt a Jugo 45, 55, meg 65, ugye? Ennyi. Ennek ez volt a neve, Viktor? Uh-huh. Ennyi? A Hilo erő az ott a neve? Milyen jó lenne. BMW 325, BMW 150. Katasztróf. Ez most esik le nekem, most én kimondtam, hogy tényleg ennyi. Volt három modern, három fajta lóerőben, és azóta neve. Nem gondoltak túl azért a szerbek. Floridánál már egy kicsikét azért. És a 101-es, az mély 101-es, az nem 101 lóerő. Az biztos valami... Na, nem
4: tényleg.
3: Tudom.
4: Tényleg.
3: Az mély 101-es. Ez biztos valami történelmi, valami trükk van benne. Na mindegy, az új Jugo állítólag egy hibrid lesz, ami alapvetően szuper. Tehát, hogy a hibrid elképzelés az jó. Ugye az elképzelés az, hogy nem a motor hajtja meg a kerekeket, hanem az, mármint a belső égésű, hanem az elektromotor. A motor meg úgy működik benne, mint egy generátor, tehát pont mint a Nissannak az e-Power rendszere, az ugyanígy ezen alapul. De hogy állítólag akkor elérik, hogy 2,2 litert fogyasszon 100 kilométerre. Ha, állj, de végül is. Kicsit nekem sok az ilyen ígérgetés ebbe az egész történetben. Mit van, mit rögsz?
4: Mint hogyha egy kínai műsorba ülnék, és nem érteném, hogy miket magyarázom.
3: Hát de írja a cikk.
4: De jó, mert én nem értek az autókhoz.
3: Hát jó, nem van. Neked csak be kell ülni, és
4: hát de komolyan, megyek, tankolok.
3: Gáz, ennyi.
4: Hajtom.
3: Hát és hát egyáltalán kell bele tankolni, ugye? Nem mindegyik hát autóba igen. Kell.
4: Na, én azokat veszem, amikbe kell, én azt szeretem.
3: Amiben tankolni kell. És akkor elméletileg jön majd az olcsó új Jugo. Érdekes ez, amikor néha bejelentik, hogy vannak olcsó autók. Az hihetetlen volt. Én nem tudom, Viktor, nem tudom, hogy mennyire emlékszel-e. Ugye van a, hát igazából elmondhatom, a Fiatnak volt pár éve egy ilyen akciója, hogy az egyik új modellje, az 1.4-es változatba, ez egyedül a hátulütője, semmi más nem tudok rá mondani, csak az, hogy az 1.4-es modellre. Akkora akció volt, hogy ilyen 10 000-ért tudtál venni egy új autót. Hát én úgy nézd, az ismerőségek elkezdték venni, mint a az állat, érted, mindenki pa vette ezeket az autókat, és mondom, hogy hát mondom, ez biztos van új irányvonal, mondom, lesz ez máskó is, tudod. biztos valami erősebbre, vagy valami. Mert jó az 1-4, aki csak autót akar venni, de aki mániák, annak az nagyon kevés, tudod te is, Viktor. És a lényeg az az, hogy... És aztán soha többet nem volt egy akció, úgyhogy, úgy látszik, jó tette, aki megvette akkor, mert olyan tényleg se előtte, se utána nem volt, és annyi pénzé nem is lehet venni ma már.
4: Ilyen
3: új autót, úgyhogy...
4: De azt is mondd át a hallgatóknak, hogy ez milyen.
3: Micsoda?
4: Ez így, pont még ez a fehér színű is volt.
3: Jugo Florida.
4: Na, a földön a telefont.
3: Jugo Florida.
4: Na, ilyen. De, hogy
3: fehér
4: ez...
3: Jugo Floridátok
4: volt? Igen.
3: Nézd, az összes ilyen modell közül ez eszméletlen, hogy mekkora kincs az, ami akkor mondjuk olyan semmi extra nem volt. Nekük volt 76-ból egy kereklámpás zasztaván. Az most, ha meg lenne, az most olyan kuriózum lenne. Aha. Már, tehát ez már annyira nincs.
4: Képzeld, az Vekán így jönneben is így jönne, hogy bömböltetni a zenét, azt így jönne dolgozni.
3: Hát mondjuk azért, jó, az autó azért nem egy olyan stílus, hogy úgy bömböltetem a zenét is.
4: Ha lehet, hogy te énekelnél, jönne igen. Dolgozni.
3: Valami latin zenét, igen. Így tudnám elképzelni. De vannak hülye modellek is, ugye az egyik legnagyobb legendet, ez az egész Jugo, meg az asztal vonal, ez egészen elképesztő. Volt, hogyha az asztal a 101, az teljesen rendben van. A stílusos kocsi. Na. Ha beleg, főleg, hogy 76-ban, meg nem tudom, 70-es évben már volt. De mi volt az asztal a 128?
4: Istenem, milyen megnázítod a dolgomat.
3: Azzal mitől? Az autót seggbe rúgták.
4: Mi volt?
3: Vagy mondtál? 128. És két olyan ronda lámpát tettek rá, hogy megőrülsz. Úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy az valaki ránéz, és azt mondja, hogy nekem ez kell. Én ezt megveszem. Ez olyan gyönyörű, hogy...
4: A Polski.
3: Ajú, de az más. Várjál, most maradjunk a jugoszláv dolgoknak. És akkor utána ugye volt a 128-as. Volt utána a 101-es. 101-esnél megvadultak, és azt mondták, hogy kell nekünk is sportváltozat. És ezt egyszer már meséltem a rádióban, de én ezt nem hittem, én ezt élőben láttam még, a Sport 101-est, ismeritek ezt? Amit úgy hívnak, hogy Zasztava Mediterrán. A Mediterrán, képzeld el, a 101-esnek egy olyan változat, ami három ajtós. Ja, Viktor, te ismered ezt.
4: Mutatja, én meg csak nekem, keresem, mint a hülye.
3: Zasztava Mediterrán, ami úgy három ajtós, nem úgy, mint a normál autóknál, hogy van, de hogy néz ki a normál autók esetében? Van egy háromajtós változat, aminek van egy hosszú ajtaja, és ugye kinyílik egy nagy ajtó, ugye, és akkor utána bemész. Vagy van az ötajtós változat, amikor négy darab kisebb ajtód van, meg a hátsó rész. Zasztava megoldotta, a Mediterrán úgy volt, hátsó ajtókat nem vágták ki. Ennyi. Úgy maradt.
4: Biztos férfi csinálta.
3: Két kicsi első ajtaja volt, semmi kupé feeling, semmi. Zasztava Mediterrán. Biztos olcsó volt, nem kellett ajtókat tenni átra. Megyünk tovább. A Poli, az mondjuk tetszett. Csodálkozok, hogy a Polit nem tuningolják agyon. Olyan, mint egy kis pick-up. Tök jó néz ki. Úgyhogy az rendben van. Utána...
4: Neked ilyet kell venni, ilyen Volkswagen bubát. Ezt.
3: Igen, nekem volt is, nem is egy, képzeld.
4: Ilyen bubád. Uh-huh. Én ilyenekkel játszottam a játékokba.
3: Igen, és az a baj, hogy látod, ez is például egy tök érdekes dolog, de hát ugye a 76-os 101-est volt a 70-es évekből bogárhátó, azt hiszem 80-as évek elejéről bogárhátó. Ezeket, ha mind meghagytuk volna, azon hatalmas kincsek lennének már ma.
4: Jaj, hát milyen autót mondtál?
3: Az 76-os 101-est volt a 70-es évekből bogárhátó, azt hiszem 80-as évek elejéről bogárhátó. Ezeket, ha mind meghagytuk volna, azon hatalmas kincsek lennének már ma.
4: Jaj,
3: hát
4: milyen autót mondtál? Az előbb, még a jó előbb a...
3: LaFerrari.

0: Ott volt az
1: udvarban.
0: Ja, ott volt az udvarban, és levágták a tetejét?
1: Nem emlékszem. Hátul volt a jószágoknál.
0: Hú, ez valami, akkor rossz irányba kezdtem meg gondolkozni, bár lejjebb adom. Az autóm jószág, de mondtad, hogy levágták a tetejét. Miért vágták le a tetejét?
1: Azért, mert ott volt a... Nem emlékszem, a gyerek voltam, nem sok minden
0: ott
1: van
0: volt
1: még.
0: A mi? Mi? Beszorult egy balac? Vagy mi? Ki kellett szedni? Veszel az autó!
1: Nem, ott volt
0: Jóskát a... Jóskát meg kell menteni.
1: Ott volt a... Nem. Az... Nem akarok hülyeséget mondani. Nem, volt két autó, és össze lett tákolva, és az egyiknek a... Most tehát, hogy egy hülyeséget mondod.
0: Hát szerintem
1: hát,
0: igen.
1: Valószínű.
0: Gyanús, de nem baj. És
1: mondtad a mai nap azt az autót. Jó Istenem! Kitöröltem a keresési előzményeket.
0: Zasztava?
1: Nem. Aj.
0: Nem tudom, de hát most így éppen ezen... Gémelci. Azt vágtátok szét?
1: Mit?
0: A Gémelcit vágtátok hogy? Szét?
1: Nem volt már Mercedesünk.
0: Azt hittem. Mi az ott hátul a pálya? Aj. Nem tudom, de tetődékű jobban néznek. Hoznap leszed! El tudok kézni, oromon levágnátok a Gémelcit.
1: Veszélyes környék. Úristen, mi volt annak
0: nem
1: a régi autónak
0: nem
1: a neve? Valaki
0: megállni.
1: Írjon már a családból.
0: Azt mondja, Florida?
1: Nem, Florida. Dobáldálom
0: is már fő van cseszve, hogy mi lehet az az autó.
1: Úristen.
0: Én mikor megyek át Oromon, akkor nem, az nem szoktam Márján. Megállni.
1: Most telefonálok. Várjál.
0: Passat.
1: Várjál.
0: Hát de bárján, mi volt régen? Várján. Várján. Jó, akkor most elkezdes sorolni. Te most fölhívod, hihetetlen. De az nagyon veszélyes, mert... Apukárat hívod?
1: Igen, nem fog.
0: De mondd neki, hogy rádióban van.
1: Vedd fel a telefont.
0: Na, hihetet, ilyen sem.
2: Jó reggelt, fiatalság.
1: Jó reggelt, apa, a rádióban vagy, vigyázz, mit mondasz.
0: Minek vágtátok le a tetejét?
1: Milyen autónak vágtátok le a tetejét?
2: Ezért 300.
1: Az. Azért 300-as, írd le szépen a keresőbe. És ezt még az Ekán Péter sem tudja.
0: De miért vágtátok le?
2: Azért, mert a motor kitett két vázat is, olyan motorja volt.
0: Értem. Uh-huh, értem. Erre mondták régen azt, hogy motor csupat VTK-ra széria, amikor szokták
2: mondani.
0: Jó, akkor értjük. Ez az úgynevezett Trisztágy, ugye?
2: Hát. Igen.
0: Akkor megvan. Zasztava Trisztágy.
1: Na.
0: Jó, hát köszönjük szépen az infót.
1: Hát köszönjük.
0: Igen.
1: Most hozzásegítettél a műsor. Csodálatos.
2: További jó munkát, fiatalom.
0: Köszi, szia.
1: Na, szia.
0: Na, szóval ez a Trisztágy. Na, lát, én nekem ez nincs meg különben ez a kocsi. Most, hogy beírtam, látom. Szóval jelenetek volt hát, és ennek kellett levágni a tetejét, mert hogy a motor még jó volt, de a karosszériám. Úgy, mint a Vin Diesel, amikor ma, Jézusom Viktor, te tudod pontosan, hogy ment a szöveg? Amikor, hogy volt, hogy a nagy lóerő megcsavarta a karosszéri, az alvázat, vagy mi volt? Van valamilyen hülyeség. Azóta, na mindig lényegtelen. Szóval ilyenek, és ezt miért mesélted el? Csak mit? Úgy érdekességnek, hogy ezt tudtad hozzátenni, hogy amúgy nektek, mikor gyerekek voltatok, akkor volt egy Trisztágy hátul, az állatoknál, és akkor annak
1: nem
0: levág...
1: az állatoknál volt, hanem tudom, hogy...
0: Azt mondtad,
1: hogy...
0: basszus.
1: De nem az autó volt az állatoknál, hanem a teteje, az az egyiknek a teteje, az ott volt a...
0: Disznó fölött. Az a napernyő.
1: Nem a disznó fölött, de valahol...
0: Alatt a koktéloztak.
1: Esküszöm, az a kép az valahol megvan. Egyszer eszembe lesz.
0: De mi ott játszottál alatta?
1: Nem, tudom, az valami épület teteje jó, volt, mindegy, mint a
0: ja.
1: tetője, tehát hogy föl volt oda téve.
0: Lehet, hogy kinti WC vagy valami, nem? Lehet, hogy annak volt a teteje, nem tudom. Hát most itt találgattam ember. Nem igaz, hogy ott nőttél fel, most nincs már ott?
1: Nincs.
0: Ja, hogy az már rég
1: hát
0: felvalóítva.
1: Kis suhanc voltam.
0: Azóta tettetek Lexát.
1: Azóta vettünk egy Porsche-t, levágtuk ott a tetejét.
0: Igen. Nálatok semmi másnak nem lehet, hogy a tetejé, csak autót tettünk. Halál. Jó.
1: Hát ilyenhez.
0: Na szóval, ilyenek vannak. Már megint elkalandoztunk az eleti Jugo témától, de mindig, és a legdzsigeresebb pedig, ami szerintem tök dzsiger, nagyon ritka volt, már az akkor is, amikor én voltam 10 éves, ez pedig a Jugo Cabrio. Pedig az a Jugo Cabrio, abban az időben dzsiger volt, nem Viktor? Azért az nem volt.
1: Jaj, tudom ezt.
0: Igen.
1: Tudom ezt.
0: Ez
1: tudom.
0: Nem, ez nagyon megvetően mondod ezt, hogy tudom ezt.
1: Hogy néz ez ki?
0: Ócsó János. Túl ócsó. Pedig nem. Akkor is jó, nekem tetszik. Vagy tetszett akkor, most nem tudom, nem láttam már 1000 éve. Na mindegy, szóval...
1: Vennél egy ilyet? De ennek is jön itt az új változat,

0: vagy mi ez?
1: Nem tudom, az
0: emberek... De látod, ez is itt van a fotók, ha beírjátok a netre, akkor kidobja, és szinte majdnem ugyanaz dobja ki,
1: Edina,
0: mint ami...
1: Az emberek csomó képet renderelnek le, fantáziának, stb., és ezt neked a Google kidobja, amikor...
0: De nem, ez ugyanígy néz ki, mint az, amit az előtt beszéltünk a cikk alapján, hogy jön ez az új, amit néztünk a fotókon.
1: De most, ha én a ChatGPT-vel például, és nem menjünk messzebbre, csinálok egy képet, hogy Angel Jolie-val vagyok a tengerparton, és azt kiposztolom, akkor azt el fogod hinni?
0: Nem, mert tudom, hogy a Jolie nem állna veled szóba.
1: Na látom. De hogy a Hugónak lesz Cabrio új változata, azt elhiszed.
0: De jön az új Cabrio is, hát itt azt írják. Szerb cikkek írják.
1: A szerb cikkek írják?
0: Január 18-án. Itt pont azt írja.
1: Igen.
0: Alexander Bielic, az a szép
1: ember. Hát az Alexander Bielicnek fel kell gyűjni a gatyaszárát, hogy ezeket meg akarja csinálni. Lesz 12 000
0: Cabrio is.
1: 12 000 eurós Hugo, ami már 2027-ben meg lesz az első működő változat, aztán meg nem tudom hány év majd a sorozatgyártás talán, de már jön a Cabrio, de... Hát jó, én drukkolok neki kitartást ehhez az őrülethez, mert ez egy elég érdekes.
0: Azt írja, hogy 28-29-ben kezdik el gyártani. Tervek szerint, hát most az nálunk az akkor inkább lesz 35 is.
1: Majd meglátjuk, elválik. Különben én drukkolok, hogy legyen, béne, legyen, de hát nem tudom, nekem ez ilyen fura.
2: Reklám.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
8: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
9: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
10: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
11: A te zenéid.
10: A te rádiód.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod!
1: 8 óra 16 perc van, sziasztok, szép jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Mondom, hogy milyen témák lesznek a mai Pannon Presszóban, hogy miért érdemes velünk tartani. A Vital Natural konferencia részleteivel jövünk, és Németh Roland, a Zeleni Szokovin német alapítója, igazgatója fogja elmondani a tudnivalókat erről a konferenciáról. Ezen kívül Horváth Ákos atyával is beszélgetni fogunk, a Szentkóti búcsú részleteiről fogunk beszélgetni, és hát Ákos atya majd bepillantást enged az ünnep legfontosabb pillanataiba, hagyományaiba, illetve természetesen a lelki üzenetébe is. Ezen kívül Kovács Nemes Andorral, a Népszínház egykori társulat vezetőjével is hallhattok egy hát igen, szabad és érdekes beszélgetést a színház világáról, meg a kulisszatitkokról. Ez lesz a fő téma ebben a beszélgetésben, de készültem érdekességekkel is. És például lesz olyan helyekről, amelyek Európában találhatóak, és hát ősszel érdemes ezeket a helyeket meglátogatni, gyűjtöttem egy ilyen összeállítást erről. Erről is szó lesz, tehát lesznek itt egy kis ilyen utazási tippek is, és egyéb érdekességek is különböző témakörben. 0636 21 605, ez az SMS számunk, erre a számra írhattok, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, ha netán út vagy határinfótok van, azt is sok szeretettel várom. Én mindig elmondom, hogy úgy írjatok, hogy ott írjatok, ahol a legjobban szerettek, legyen az üzenet, Viber, Messenger, bárhol, ahol szeretnétek. Egészen 14 óráig együtt leszünk ma is, mint ahogy azt megszokhattátok. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa, a mai presszus csapat tagjai.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdi?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024-553-910. 024-553-910.

8 óra 32 perc van, a folytatásban pedig hát hoztam egy kis aktualitást, egy kis csúnya hírt, hát arról, ami történik velünk és körülöttünk, biztos feltűnt már, kinek nem tűnt fel, hogy ugye, hogy borzasztó meleg van mostanában, és az idei nyár is hát nagyon tombolt, hogy enyhén fogalmazzak. És képzeljétek el, az elmúlt 1000 év legerősebb El Niño-ja közeleghet. A rendkívüli időjárási esemény tovább forrósíthatja a bolygót, és 2027 lehet a valaha mért legmelegebb év, tehát lesz ennél rosszabb is. Ez áll az ENSZ figyelmeztetésében. Az előrejelzések szerint az El Niño az elmúlt legalább 1000 év legerősebb ilyen jelenséggel lehet. A csendes óceán érintett térségében a víz hőmérséklete már most egyébként 2,6 fokkal haladja meg a 30 éves átlagot, novemberre pedig az eltérés megközelítheti a 4 fokot is. A hatások pedig már érezhetőek, Indonéziában súlyosbodnak a tüzek, Indiában gyengülnek a monszunesők, Ausztráliában nagyobb lehet az erdőtüzek veszélye, Dél-Amerikában pedig hevesebb áradások jöhetnek. A világjellemzési program szerint pedig a jelenség akár 50 millió embert is éhezésbe taszíthat, súlyos éhezésbe taszíthat. Hát nem valami rózsás a helyzet, de azért bízunk a legjobbakban.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
0: Pannon Rádió, a te hangod.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

8 óra 44 perc van, és ez itt a Presszó. Továbbra is képzeljétek el, ingyenes wifi érhető el Szabadka belvárosában. A helyiek és a turisták ezentúl tehát díjmentesen csatlakozhatnak az internethez a Kékszökőkút környékén. Ezzel egy időben pedig bemutatták a város teljes idegenforgalmi kínálatát összegző megújult turisztikai portált is. Az ingyenes internetre visszatérve, a sétálóövezetben a Kékszökőkúttal szembeni területen, valamint a Városháza díszbejárata előtt a Szabadkai Turisztikai Szervezet közvetlen közelében érhető el az előbb említett ingyenes wifi. A hálózat használatához pedig nincs szükség jelszóra, elegendő a mobiltelefon vagy más eszközön megkeresni a wifi 4 VB hálózatot, és lehet rá csatlakozni. A turisták így már ugye a belvárosban való tartózkodásuk alatt is egyszerűen elérhetik az internetet, mindent megtudhatnak, amit kell. A szolgáltatást egy olyan Európai Uniós kezdeményezés keretében vezették be egyébként, amelynek az a célja, hogy ingyenes wifi hozzáférést biztosítson a nyugat-balkáni. A szolgáltatást egy olyan Európai Uniós kezdeményezés keretében vezették be egyébként, amelynek az a

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Hirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
8: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Pannon Rádió.
12: Az interneten

0: 9 óra 44, 14 perc van, képzeljétek el. A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztották a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban, a boszniai szerb köztársaságban. A boszniai szerb oktatás és kulturális minisztérium csütörtökön értesített az iskolákat arról, hogy a rendkívül magas hőmérséklet, valamint az oktatást megnehezítő körülmények miatt szeptember 4 és 11-e között nem lesz tanítás. Az intézkedés célja a diákok és az iskolai dolgozók egészségének, illetve természetesen a biztonságának a védelme, valamint az oktató-nevelői munka biztonságos és megfelelő feltételeinek megteremtése. Összhangban a hatályos jogszabályokkal ezt közölte a minisztérium. Hozzátették azt is, hogy az intézkedés hatályának megszűnését követően az iskolák a tanév rendjének és egyéb hatályos előírásoknak megfelelően folytatják majd az oktatás, az oktató-nevelő munkát.
1: Pörög ránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

sangue.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

9 óra 33 perckor hoztam egy, hát igen, érdekes hírt. Képzeljétek el, több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél. Az autóban elhelyezett hűtőtáska alján egy zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócára bukkantak a pénzügyőrök. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilágvédelmi szakértőjének véleménye szerint az állatok védett és fokozottan védett növény és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadánynak is nevezett piócák eszmei értéke egyébként 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke több mint 80 millió forint, tehát úgy megközelítőleg 220 ezer euró. A pénzügyőrök a szegedi rendőr kapitányságon feljelentést tettek a természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt. A piócákat a szegedi vadasparkba szállították, áll a közleményükben.

A Presszó folytatásában hoztam nektek egy jó kis programötletet. Autó és motorbörze lesz Újvidéken, ma nyílik meg, és szeptember 6-áig tart a 8. alkalommal megszervezett színes rendezvény az Újvidéki Vásáron. Használt és új autókat, motorkerékpárokat, kvadokat, alkatrészeket és felszerelést is kínálnak egyébként a kiállítók. Az idén először a nagyfiúkat is meghívták a rendezvényre, természetesen így idézőjelben mondva. A Truck Show modifikált, kicicomázott teherautók is lesznek, nyerges vontatókocsikat is fel fognak sorakoztatni, úgyhogy színesebb lesz az a rendezvény egy kicsit az előző évekhez képest. Egyébként kis autó kiállítás, pontosabban játékautó piac is meg fog nyílni a Master csarnok egyik szögletében. A gyűjtőknek ez kiváló lehetőség a csereberére, a kapcsolatfelvételre. A kiállítók ma déltől 18 óráig várják a látogatókat. A rendezvény holnap 9 és 20 óra között látogatható.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Délics Zsuzsanna. Szabadkán és Palicson folytatja vajdasági körútját a szerb elnök. Alekszandr Vučić látogatása és a biztonsági intézkedések miatt a délelőtti órákban elsősorban 10 és 11.30 között a város egyes útszakaszain időnként lelassulhat és nehézkessé válhat a közlekedés. A bejelentett program szerint a szerb elnök délelőtt Palicson kezdi meg látogatását, ahol felkeresi a Tjupić családot. Ezt követően Szabadkára érkezik, ahol megtekinti a gerontológiát. Központot. Szabadka után folytatja körútját az Északbácskai körzetben, ellátogat a Stankovics család brazíliai mezőgazdasági gazdaságába, majd a topolyai Topola húsipari vállalathoz. A program Kishegyesen zárul, ahol az államfő várhatóan felkeresi az Agrokonsz vállalatot. Ingyenes wifi érhető el Szabadka belvárosában, a helyiek és a turisták ezentúl díjmentesen csatlakozhatnak az internethez a Kék Szökőkút környékén. Ezzel egy időben bemutatták a város teljes idegenforgalmi kínálatát összegző, megújult Visit Subotica turisztikai portált is. A portál egyelőre szerb, magyar és angol nyelven érhető el. Módosította az idei költségvetést az adai községi képviselőtestület. A döntés értelmében jelentős forrásokat különítettek el helyi fejlesztésekre. Forráshoz jut a játszótér és a futball segédpálya kialakítása. Emellett 5 millió dináros kerettel támogatják a turizmus fellendítését célzó beruházásokat is. A testületi ülésen emellett kiemelt figyelmet kaptak az energiahatékonysági támogatások és a fiatalok otthonteremtési lehetőségei. A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztották a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban a boszniai szerb köztársaságban. A boszniai szerb oktatási és kulturális minisztérium csütörtökön értesítette az iskolákat arról, hogy a rendkívül magas hőmérséklet, valamint az oktatást megnehezítő körülmények miatt szeptember 4-e és 11-e között nem lesz tanítás. Hozzátették, hogy az intézkedés hatályának megszűnését követően az iskolák a tanév rendjének és az egyéb hatályos előírásoknak megfelelően folytatják az oktató-nevelő munkát. Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél, közölte a Magyar Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az autóban elhelyezett hűtőtáska alján egy zsákba csomagolva 3209 márványos orvosi piócára bukkantak a pénzügyőrök. Az állatok védett és fokozottan védett növény és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke több mint 80 millió forint, azaz 220 ezer euró. A pénzügyőrök a szegedi rendőrkapitányságon feljelentést tettek természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt. A piócákat a szegedi vadasparkba szállították.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fok van, túlnyomóan napos idő várható, amelyet csak időnként zavarhatnak meg fátyol és gomoly felhők. Csapadék nem valószínű, a nyugati, északnyugati szél viszont élénk erős lesz. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553.

0: Up! 10 óra 24 perc van, a Presszó folytatásában a témánk a Vital Natural konferencia. Rózsa Edina kolléganőm beszélgetett Németh Rolanddal, az Elenin Szokovin német alapítójával, igazgatójával.
1: Vital Natural konferencia lesz a hétvégén Palicson, szeptember 5-én, és ennek részleteiről is fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben. A stúdióban köszöntöm Németh Rolandot, aki természetgyógyász, az Eleni Szokovin német, ma már Second Chance igazgatója. Köszöntelek, szia!
2: Üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót, szia!
1: Tehát, ahogy említettem, konferenciára készültök. Ez egy mondhatni egésznapos program lesz Palicson, és nem csak a felnőttekre gondoltatok, hanem a fiatalabb generációra is. Először én azt mondom, hogy beszéljünk a komolyabb részéről a konferenciának. Nagyon sok előadó érkezik, egy nagyon szép célt szolgáltok, mesélj nekünk egy picit erről.
2: Ugye az egésznek az alapja az, hogy már évek óta szervezzük ezt a konferenciát, viszont eddig mindig zárt körökben, tehát főleg ugye a mi klienseinknek, és láttuk, hogy erre lenne igény úgymond mások számára is. A történet lényeg az, hogy tényleg 22 előadónk lesz a színpadon, akiknek ugye a program magában az előadások az kettő etapra van bontva. Reggel olyan 9 óra 40-től indul a start, és az első etap az valahol ottan 12-12.30 körül fog, ugye van teljes program terv, ezt meg lehet nézni a vitalnatural.rs oldalon. De hogy a lényeg, ami lényeg, hogy az az első etap, és a másik etap között van egy 1 óra, másfél óra szünet. Ezt azért is tettük be, mert az mellett, hogy nagyon minőségi, komoly témákat hozunk, de mindent olyan nyelven, nyelvezettel, az egész amúgy szerb nyelven fog menni, de a lényeg az volt, hogy az utcán bejövő laikusok, akik nem ebben az iparágban, tehát nem a modern gyógyászatban, vagy nem az alternatív gyógyászatban tevékenykednek, könnyen megértsék ezeket az információkat, ezeket az üzeneteket, és valójában mi az egész line-upot, tehát az összes előadót úgy válogattuk össze, hogy mind a kettő világra, tehát a modern medicinára és az alternatív medicinára is nyitottak legyenek, hiszen ma már szerintem mindenki ezt egyre jobban átlátja, hogy ez a komplementer medicina, vagy integratív medicina, ez erről szól, és így lehet csak a legnagyobb eredményeket, vagy a legjobb eredményeket elérni, hogyha kettő világ ötvözve van. Valójában nagyon büszke vagyok azokra az emberekre, híres dietetikus Maya Babich, aki Harvardon fejezett, leszek például többek között én a reflexológiáról fogok beszélni. Ezúttal, hogy lehet fölismerni a különböző szervi deformitásokat az arcon keresztül, tehát, hogy az arcon van elváltozás, az az én témám lesz. Nagyon érdekes ez önmagába. Sokan fogják csapkodni a homlokukat is, jeget kérni a tarkó. Ez mellett Szerbia legelismertebb onkológusa is erősíti a gárdát, dr. Kovácsics, és ez mellett még azt mondhatom, hogy tényleg én nem is tudom, számos olyan embert hoztunk be, akik vagy a mentál higiénia területéről, vagy a kiropraktika, tehát az alternatív gyógyászat különböző szegmenseiből jönnek. Tehát nekünk ugye az volt a lényeg, hogy beszéljünk nyíltan, széles körben olyan dolgokról, ami az embereknek már holnap meg tudja változtatni a, úgymond az életét. Mindenkitől azt kértem, hogy az egész témát arra építsék, hogy egy tanácsot adjanak át, amit holnap valaki be tud építeni. Sőt, az a 21-22 előadótól mindenkitől egy információ, na most ha ennek csak 10%-át megfogadja egy ember, már az is nagyon előre fog tudni lépni a saját egészsége területén. De ahogy mondtam, ugye nekünk nem csak ez a kimagasló program, ugye az előadás, ami behúzza az embereket, hanem az is, hogy egy olyan kiállítást tárunk ugye a látogatóink elé, ahol tehát közel 60 kiállító, aminek a 70%-a wellness industriából jön, és mindannyian azt nézik, hogy hogyan tudnak valami olyan értéket adni azoknak az ellátogatóknak, akár ez alkalommal ingyen termékek kóstolása, masszázs technikák, kiropraktikai technikák, vagy tehát tényleg nagyon széles, ugyebár az akupunktúrától kezdve, és így tovább, és így tovább. A lényeg, ami lényeg, hogy a legkisebbekre is gondoltunk, aminek az volt a lényege, hogy a családokat fogjuk meg, hiszen egy globális probléma, hogy a kisgyerekek, amikor oviba mennek, iskolába mennek, akkor elkezdődik ez a fél éven, több mint fél éven át tartó, minden második héten betegek a gyerekek, és itt szeretnénk egy kicsit az embereket jobban bevezetni, hogy milyen alternatív eszközökkel lehet esetleg kibekkelni az, hogy minden két hétben antibiotikum terápiára tegyék a gyerekeket, a kisebb, nagyobb ugye influenza megbetegedések, akár bakteriális, vírusos megbetegedések miatt. Szerintem már önmagában érdekes lesz, mivel a gyerekekkel külön lesz egy csapat, aki foglalkozni fog, felfújt légváros buli lesz, labdázás, szórakozás, rajzolás, ez mellett ugye külön egy kiállítunk, szponzorunk, akinek ezúttal is igazából mindenkinek ugye megköszönöm a segítséget, de többek között lesznek interaktív programok, hogy Fiat és a DL-nek a közreműködésével terv szerint egy autót ki fogunk matricázni, és a gyerekek ott bírnak kényű kedvükre szórakozni. Nekünk az a lényeg, hogy a szülők addig tudjanak egy kis békét élvezni, körbesétálni, új tudásra, új eszközökre, új érdekességekre, információkra szert tenni, és ez egy olyan program lesz, ami természetesen igen egész napos, tehát ahogy mondtam, már reggel 9-től várjuk az érkezőket, sőt már 9 előtt is lehet jönni pár perccel, de úgy 17 óráig az egésznek ez a tervezete.
1: Szerinted mennyire fontos az, hogy létrejöjjenek ezek az események, ezek a konferenciák, de úgy, hogy személyes tapasztalatokat tudjanak az emberek egymásnak átadni olyanoktól, akik már akár benne voltak, akár egy betegség által, például teszem azt a te esetedben, találkozzanak olyan szakemberekkel, orvosokkal, akik hasznos és tényleg saját tapasztalat felvezetése által tudják átadni azt a tudást, amire igazából a laikus embernek mondjuk szüksége van, vagy egy kiinduló pont egy pozitív szemléletet tud adni.
2: Kezdjük avval, hogy én úgy gondolom, hogy akinek nincs személyes tapasztalata, és tapasztalatra két féleképpen lehet szert tenni, vagy valaki egyedül megy végig ezen az úton, tehát gondolom egyedül, tehát önmagában ő végig megy ezen az úton, vagy pedig nagyon nagy széles tapasztalata van, rengeteg embert kísért már ez úton. Tehát ugye, amikor mi az előadói kárdát válogattuk össze, akkor az volt a cél, hogy vagy olyan emberek jöjjenek, akik dolgoznak már emberekkel, és ők is megküzdöttek különböző problémákkal. Mondok egy példát, Anna Dornik, ő neki volt ugye mellrákja. Ő ma avval foglalkozik, hogy ilyen motivációs előadásokat tart. Akkor például itt az én esetem, én is kétszer megküzdöttem a rákkal, azóta már nem is tudom, az elmúlt 4 évben csak több mint 1000, közel 200 kliensem volt, akinek tudtam érdembelileg segíteni, legyőzni a különböző rákos megbetegedéseket úgy, hogy ezt az integratív medicínán keresztül, tehát soha nem beszélek, vagy legalábbis én ezt a saját nevembe elmondhatom, hiszen én is megkaptam rengeteg kemoterápiát, sugárkezést, tehát mindig javallom az egyik és a másik világnak a kezelési struktúráját, és szerintem ez tudja mai napig is a legnagyobb eredményeket hozni. Egyre jobban a világ is erre nyitott, de ugyanúgy, ahogy például Tanya Popovic, szintén Szabadkán született, Beográdba tevékenykedik, nagyon híres influencer, őnek is volt rákos megbetegedése, a szupplementáció, ugye, mint supplement advisor, illetve mint nutricionistaként dolgozik. De nagyon érdekes lesz például, lesz egy Guinness rekorderünk is, akinek úgy mondom, hogy vagy nem szép ilyet mondani, de egy kézzel született, és igazából ő Guinness rekorder fekvőtámaszokba, tehát világrekorder, és arról fog beszélni, hogy bármilyen akadályt le lehet győzni, hogyha az elme készen áll rá. Tehát, hogy ilyen embereket teszünk a színpadra, arról ne is beszélünk, hogy például Dr. Kovácsevics többek között 40 éve praxában van, tehát az azt jelenti, hogy 40 éve aktívan dolgozik, ugye onkológiáról jött, vagy onkológiai páciensekkel, rákos páciensekkel, tehát ő az egyetlen talán Szerbiában, ha jól tudom, vagy legalábbis a nagyon kis kört, akik megkapták a primárius kitüntetést, tehát az azt jelenti, hogy amikor már valaki több mint 40 éve van az adott az egészség ágazatban. Tehát én szerintem magában a csapat, akik képesek arra és nyitottak arra, hogy beszélnek és átadják ezeket az információkat, ez mindenkinek értéket fog adni. Én úgy gondolom, hogy együtt tudunk egy nagyot építeni, hát nagyon hálás vagyok az összes előadónknak, fellépőnknek, mindenkinek van egy szent célja, az, hogy szolgálják ezt az eseményt, hogy az embereknek tudást adjanak át, mert igazából azt el kell mondanom, hogy megint csak ugye a jegyek elérhetők az előadásokra, tehát a fesztivál az ingyenes, a jegyek az előadásokra korlátozott számba elérhetők, tehát nekünk például kliensek jönnek Budapest, Ausztriából, Bécsből, Svájc, mi kliensek felismerik ugye a lehetőséget, ebbe is van, akik nagyon messziről eljönnek, hogy magukba szívják ezt a temérdek információt és tudást, ugyanúgy, hogy Szerbia több területéről is, közel 400 férőhelyet tudunk biztosítani, viszont ugye nekünk már hát közel több mint 300 jegyünk el van adva, minden egyes eladott jegy az beteg gyerekek támogatására fog menni, méghozzá alapítottunk egy társulatot, amelynek a neve Second Chance for Children, hiszen én is régen beteg gyerek voltam, és pontosan tudom, hogy mennyit tud számítani az, hogyha bármi, akár pénzügyi, vagy más pénzen kívüli juttatást is ilyen családok tudnak kapni, hát nem egyszer, szerintem nekem is ez mentette meg az életemet, épp hogy ki tudtuk fizetni lehetne terápiákat, épp hogy meg tudtuk hosszabbítani a kórházi kezeléseket, és ez egy nagyon nagy álmunk volt. Az elkövetkezendő időszakban az új eladási rendszerünk és az új közreműködési rendszerünk, mert egy olyan rendszert fejlesztettünk most le, ami az embereknek hatványozottan tud segíteni az egészség megőrzésben. Erről ma nem szeretnék beszélni a konferencián, úgyis többet fogunk erről beszélgetni, viszont mostantól tulajdonképpen a konferenciától minden egyes ezen a rendszeren történő vásárlása az ember nem csak a saját egészségét fogja megőrizni, hanem olyan közel 50%-ot minden eladott termék, eladott szolgáltatásból ennek az alapítványnak és ennek a társulásnak fogunk átutalni, amivel aztán ugye szétosszuk, hogy melyik családok, akiknek legjobban erre van szüksége, ahol rákos beteg gyerekek vannak, ők kapják meg. Úgyhogy mindenki ebben most részt tud venni, azáltal, hogy akár egy jegyet vesz, akár avval, hogy megjelenik, akár avval, hogy tovább viszi ennek az igéjét, és ezért a kedves hallgatókat is biztatom, hogy legyenek partnereink ebben.
1: Említetted már, hogy közel 300 jegy elkelt, de a helyszínen is, ha jól tudom, lehet majd jegyet venni az előadásokra. Aki esetleg mondjuk most hallja a beszélgetésünket, és szeretné megnézni akár, hogy mi mindenki lesz ott a konferencián, mik az adott témák, vagy jegyet szeretne vásárolni, akkor abban az esetben hol tudja megtenni?
2: Mindenféleképp azt mondanám, hogy a vitalnatural.rs oldalt érdemes felkeresni. Az a legkomplexebb, ott kap mindenki megfelelő információkat. Ma minden, ami nem mi vagyunk, az ellenünk van. És proaktívan nagyon sokat kell azért tennünk, hogy megőrizzük azt, amink van, a legnagyobb értékünket, és ez az egészségünk. De ez csak akkor az emberek veszik észre, amikor már elvesztették.
1: Egyébként szerinted mennyire húzzák az emberek azt, hogy lépjenek? Ugye említetted te is, hogy nem feltétlen az emberiség lehet, hogy nem sokat tesz az egészségért, vagy már későn kapcsol? Ez mennyire jellemző?
2: Ez egy olyan szinten van, hogy az emberek félelemben élnek, az emberek félnek. A szervezetünk a szokások rabja. Tehát az agyunk, a szervezetünk, az egész rendszerünk arra van betáplálva, hogy szokásokat alakítson ki minden egyes nap, és amit hosszú távon tart. És vannak egészséges szokások is, és olyan szokások, amiktől meg fogunk betegedni. Az a helyzet, hogy attól, amitől mi megbetegszünk, azokat könnyebb kialakítani, könnyen megtartani. Rágyújtok egy cigire, akkor nem megyek el időbe aludni, nem kelek fel idő, nem akarom ezt most sorolni, ezeket én általában az előadásaimban arról szoktam beszélni, hogy ezek a természet törvényeinek a nem tisztelése. Én a saját példámmal igyekszek ezt bemutatni, hogy valójában miért kelek én minden reggel 4:30-kor, miért megyek el este 8:30-kor aludni, miért nem eszek alvás előtt, nem tudom, már pár órával. Tehát, hogy igazából az embereket az én életemen keresztül próbálom ezt elmondani, mert az emberek félnek, és kialakítják ezeket a rossz szokásokat, és tudják, hogy nem jó úton vannak, sőt, elkezdődnek akár ilyen patológiás elváltozások, szimptomák kezdenek ugye megjelenni rengeteg területen, többször görcsöl a hasam, jó, azt most annak tudom be, hogy ettem ezt, akkor ma stresszeltem, de például, most nem akarok hülyeséget mondani, hogyha én hülyeséget mondok, ezt valószínűleg azért, mert némelyik könyvben, illetve fönt különböző orvosi oldalakon is ezt írja, de nem egyszer olvastam, hogy például egy végbél, vagy akár egy vastagbélrák az 10-15 év alatt is ki tud alakulni. De ez alatt ő mindig valamilyen szinten elkezd jelzéseket küldeni a szervezet, csak mi nem akarunk elmenni. Tehát nem fogunk megnézni egy tükrözést megcsinálni, egy végbéltükrözést, vagy nem fogunk elmenni kivizsgálást, vérvételt csinálni. Miért? Mert félünk. És akkor én mindig azt mondom az embereknek, hogy ha már félünk attól, hogy megtudjuk, hogy mi az igazság a szervezetünkkel kapcsolatban, akkor miért nem félünk annyira, hogy kezdjünk proaktívan tenni azért, hogy elkerüljünk bizonyos problémákat. Pont ezért hoztuk létre az új applikációnkat, ez a Second Chance német applikáció, amivel szakembereket kötünk össze emberekkel, elérhetőbbé teszünk akár termékeket, szolgáltatásokat, és egy edukációs platformnak is szántuk. Eddig brutális, hogy milyen pozitív visszajelzéseket kapunk a felhasználóktól. Vannak, akik már azt mondták, hogy ez segített megváltoztatni hetek alatt az életüket, mert amit mondtam, tehát szokásokat nem nehéz, de nem könnyű kialakítani. Több könyvet is az ember, amikor elolvas a témába, akkor az valamilyen szinten konklúzió, hogy egy 30-35 nap alatt ki lehet alakítani egy új szokást. Most ugye az az egész története, hogy ki akarnak kialakítani szokást. És mindig a félelem bejátszódik vissza, de vannak érdekes emberek, akik én röhögök az ilyenek, azt mondják nekem, de azért nevetek, kínomban nevetek, és ilyenkor nem értem ezeket az embereket meg őszintén, én küzdöttem kétszer az életemé. És amikor valaki azt mondja nekem, majd biztos, hogy én le fogom tenni a cigit, meg majd, hogy a sört, meg ezt, meg azt, most nem akarok én se a sör ellen, se a cigi, meg semmi ellen beszélni, hogy biztos majd én megváltoztatom az étrendem, de inkább élek úgy, ahogy akarok, és aztán, ha kőbeteg betegedjek meg. Hát ha ők tudnák, hogy én egy nap alatt mennyit szenvedtem ez a közel 3 év alatt, akkor biztos, hogy nem mondanák ezt. Tehát én minden nap 3 évig közel sírva feküdtem le, és sírva keltem föl a fájdalmaktól. Ez még akkor nekem elkezd okoskodni, hogy ő inkább majd cigizik, mert neki attól jó. És ilyenkor egy picit impulzívabban reagálok, mivel amin én átmentem, az igazából egy brutális ilyen tűzkeresség volt ahhoz, hogy egy olyan életet éljek, amit most értékelek minden nap. Én nagyon sok ember, van egy ilyen szólás most a szelmnyelven, de megpróbálom lefordítani, az egészség egy korona, amit csak a betegek látnak az egészségesek fején. És ezt nagyon sokan nem értik meg, amíg betegek nem lesznek.
1: Igen, és ez a szomorú az egészben, hogy addig, amíg valaki a saját bőrén vagy a közeli hozzátartozóján nem tapasztal meg valamit, addig lehet, hogy nem is veszi komolyan, és csak félváról veszi, de utána, amikor megtörténik, akkor meg már vagy későn reagál rá, vagy húzza, és hogy majd lesz, ami lesz.
2: Igen.
1: Mert hogy nem lép időben, hát aztán nyilván mindenki viselje a következményeket, mert saját életünkről döntünk. Tehát lesz akkor egy konferencia Palicson, Vitál Naturál konferencia, és ez egy egésznapos program, úgyhogy nem kell otthon hagyni a gyerkőcöket. Ameddig anya, apa vagy nagyszülők az előadásokon vannak, addig lesz, aki foglalkozik a gyerekekkel. Aki még nem váltott jegyet, az mindenképp tehát tegye meg, akár a vitalnatural.rs weboldalon, vagy a helyszínen is erre még lesz lehetőség, de én azt javaslom, hogy mindenki biztosítsa be időben a helyét és a jegyet az előadásra. Rolandi, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És további sikeres munkát nektek.
2: Köszönöm szépen.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Pannon Rádió. Rólad szól.

10 óra 45 perc van, és hoztam egy érdekességet a nagyvilágból. A boszniai iskolákban a nagy hűség miatt már ugye elhalasztották a tanévkezdést, és hát úgy tűnik, hogy nem egyedi esetről van szó, mert hogy Olaszországban is felmerült az, hogy az extrém meleg miatt egyes régiókban később induljon a tanítás. A pedagógus szakszervezet azt kéri az olasz oktatási tárcától, hogy ahol továbbra is rendkívül magasak a hőmérsékletet, ott halasszák el a becsengetést inkább. A helyzet tehát egyébként az is nehezíti, hogy az olasz iskolák mindössze 11%-ában van légkondicionáló, és sok helyen hát az sem konkrétan a tantermeket hűti. Rómában napközben még mindig 35 fok fölötti hőmérsékletekre számítanak, Szicíliában pedig 40 fokot is megközelíti a hőmérséklet. Olaszországban egyébként sem egyszerre kezdődik a tanév, ezt is tudni kell. Az első tartományban szeptember 7-én, az utolsókban pedig ott szeptember 17-én szoktak becsöngetni. A pedagógusok szerint azonban az idei hőség miatt könnyen lehet, hogy néhány helyen módosítani kell a terveken. Hát úgy tűnik, hogy idén az iskola kezdés időpontját nem csak az iskolai naptár, hanem az időjárás is alakítja. Hopp!

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana.
4: Ha fürdőszoba,
3: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, Dédics Zsuzsanna vagyok. Új autóipari vállalat nyit üzemet Szabadkán. A beruházás nagyjából 200 új munkahelyet teremt majd a városban, jelentette be Alekszandr Vučić. A szerb államfő Palicson a Tjupić családnál tett látogatás alkalmával nyilatkozott a sajtónak a várható szabadkai beruházásokkal kapcsolatban. Mint mondta, a szerződés megkötése már szeptember közepén megtörténhet. Az elnök emellett megerősítette, sikeres tárgyalásokat folytattak a Swarovski vállalattal is. Vučić ismét beszélt arról, hogy felújítják a szabadkai közkórházat. A munkálatok megkezdése már évek óta téma, de a konkrét intézkedések még mindig váratnak magukra. Szabadkán nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés történt, fogalmazott az államfő, kiemelve az Y-ágat és a vasútvonalat. Utóbbi kapcsán megerősítette, szeptember végén, október elején megindulhat a személyforgalom Budapest irányába. Szigorú büntetéseket helyez kilátásba a szerb állatjóléti törvény tervezett módosítása a felelőtlen állattartókkal szemben. A jogszabályt az Európai Unió előírásaihoz is igazítanák. A mezőgazdasági minisztérium által előkészített törvénymódosítás egyik fontos célja az elhagyott és gazdátlan állatok számának csökkentése. A minisztérium szerint a szigorúbb büntetési politika hozzájárulhat ahhoz, hogy visszaszorítsák az állatok utcára kerülését és a kontrollálatlan szaporodást. Az állatvédő szervezetek ugyanakkor úgy látják, a meglévő törvények hatékonyabb alkalmazására lenne inkább szükség. A törvénymódosítás tervezete várhatóan további egyeztetéseken megy keresztül, mielőtt a szerb kormány majd a köztársasági parlament elé kerül. 9 nap után két munkást élve mentettek ki egy nepáli alagútból. A férfiak egy vízerőmű alagútjában rekedtek, miután pusztító áradások sújtották az országot. Mindkettőjüket stabil állapotban találták meg, majd kórházba szállították őket. A hatóságok szerint van még remény további túlélők megtalálására. A Trisuli folyó mentén található vízerőműnél legalább 557 ember tartanak eltűntként nyilván, közülük mintegy 115-en a fő alagútban rekedhettek. A természeti katasztrófában eddig több mint 1000 ember vesztette életét, és több ezren eltűntek. Közeleg a Godzilla, az elmúlt 1000 év legerősebb El Niño-ja. A rendkívüli időjárási esemény tovább forrósíthatja a bolygót, és 2027 lehet a valaha mért legmelegebb év áll az ENSZ figyelmeztetésében. Az előrejelzések szerint az El Niño az elmúlt legalább 1000 év legerősebb ilyen jelensége lehet. A csendes óceán érintett térségében a víz hőmérséklete már most 2,6 Celsius fokkal haladja meg a 30 éves átlagot, novemberre pedig az eltérés megközelítheti a 4 fokot.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, túlnyomóan napos idő várható, amelyet csak időnként zavarhatnak meg fátyol és gomoly felhők. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet a régióban.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió.

0: Panna Rádió, a te hangod, és ez itt a Presszó továbbra is. Szeptember 7-én és 8-án ismét megtelik zarándokokkal a Doroszlom melletti Szentkút. Van ebben az ünnepben valami különleges? Generációk óta ugyanaz a hely hívja az embereket, mégis mindenki a maga történetével, örömeivel, gondjaival, illetve imádságaival érkezik. A búcsú nem csupán egy ünnepi szentmise. A beszélgető partnerem a műsorunk folytatásában Horváth Ákos atya, aki egy évvel ezelőtt kezdte meg a szolgálatát a Doroszló Szentkút Egyház megyei kegyhely igazgatójaként. Üdvözöllek a Panna Rádióban ismét, Ákos.
1: Üdvözöllek én is téged is, és minden kedves hallgatót.
0: Ugye közeledik a nagy szeptemberi búcsú. Mit jelent neked személyesen ez az ünnep, és mit jelent a Szentkút a közösségnek?
1: Hát, ha most nagyon őszinte szeretnék lenni, akkor hatalmas szervezést. Ez az első gondolatom jelenleg, mert nagyon-nagyon sok embert mozgatunk ebben a, hát azt mondom, hogy augusztus 1-től egészen szeptember 8-áig. Tehát faluszinten, illetve a környező településekről nagyon sok ember veszi ki a részét, és teszi oda a magáét a búcsú szervezésébe. Viszont ha pedig lelki oldalról szeretném ezt az egészet megközelíteni, akkor pedig egy közösség erejét mutatja meg, és egy olyan csodára hívja fel a figyelmet, amely egészen az 1700-as évek óta mindig jelen van itt a Doroszló Szentkúton. Tehát most, ahogyan a beköszöntőbe is mondtad, már egy éve itt vagyok, és azért látom az egy év alatt, hogy mennyi csoda történik itt a Szentkúton, és ezt a csodát akarjuk talán belesűrítve ebbe a két napba megmutatni az ide zarándokló embereknek.
0: Hogyha valaki még soha nem járt a doroszlói búcsún, hogyan mesélnéd el neki, mi történik Szentkúton szeptember 7-én és 8-án? Mi az, amitől ennek az ünnepnek ilyen sajátos hangulata van?
1: Ugye szeptember 8-a a hivatalos búcsú napja, a nagy búcsú napja a doroszlói Szentkútnak, Kisboldogasszony ünnepe, Szűz Mária születésének ünnepe. Viszont mi már előeste is ünneplünk szeptember 7-én. És az elmúlt évek visszajelzései arra hívták fel a figyelmünket, hogy igazából talán szeptember 7-ének van egy nagyon szép hangulata, egy nagyon különleges hangulata. Szeptember 7-én az esti szentmise végén, a 6 órakor kezdődő esti szentmise végén gyertyás körmenetben vonulunk le a Szentkúthoz, és valahogy az ide zarándokló emberek mindig ezt a gyertyás körmenetet emelik ki, hogy ez olyan szép és olyan meghitt, és amikor nem is égnek áramos fények, hanem csak a gyertyák fényei világítják be a Szentkutat, világítják be a szobrot, azt mondják, hogy az valami különösen is szép és megható. Szeptember 8-ának is van egy külön varázsa, az talán egy kicsit protokollárisabb rendezvény. 10 órakor kezdődik az ünnepi nagymisénk, ami mindig egy nagyobb hangvételű, nagy kórussal, nagy minisztráns apparátussal, remélhetőleg sok atyával és nagyon sok zarándokkal ünnepeljük meg a hivatalos búcsúi napot, amelynek a végén általában oltári szentséges körmenet szokott lenni le a Szentkúthoz. Idén ezt a programot egy picit megváltoztattuk a visszaérkezők egy szobor miatt.
0: A doroszlói Szentkútnak nagyon erős hagyománya van. Ugyanakkor a fiatalokat és az új generációkat is meg kell ugye szólítani. Hogyan lehet úgy megőrizni a régi szentkúti hagyományokat, hogy közben a mai ember számára is ilyen élő és megszólító maradjon a kegyhely?
1: Hát talán ez az egyik missziója, vagy kellene, hogy legyen a missziója a Szentkútnak. A Szentkút története az 1700-as évek vége óta íródik. 1792-ben történt az első csoda. És mindazóta több mint 90, én már azt merem mondani, hogy 100 fölött járó csodaszámmal dolgozunk, és minden évben ünneplünk. Több napon keresztül, más napokon is, nem csak szeptemberben jönnek ide emberek, de azt tapasztaljuk, hogy talán inkább az idősebb népréteg. Az idősebb közösség áldoz erre időt, jön ide a Szentkútra, hozza ide a búját, baját, és talán erre kellene most egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetnünk, hogy megmutassuk a fiataloknak is, hogy lassuljanak le, hogy lássák meg az értéket a régiben, nem mindig csak az újat keressük, hanem figyeljünk arra oda, hogy ha már valami az 1700-as évek vége óta van, akkor az nem lehet bóvli, mert hát az nem olyan dolog, amit a akkor egyik pillanatról a másikra kidobunk, hanem az valami értéket közvetít, és ezt az értéket kellene valahogyan átadni. Mi most az idei évben gyerekeknek szóló táborokkal próbáltuk őket egy kicsit ide a Szentkútra vonzani, ugye van ifjúsági zarándoklatunk is, igyekszünk nekik valamit adni, hogy ne csak kötelező dolog miatt jöjjenek el, hanem kapjanak is valamit itt a Szentkúton. Tapasztalják meg azt a csodát, amit mi minden nap megtapasztalunk, Mária jelenlétét, de ha még nem is csak ennyire vallásosan, akkor azt az atmoszférát, ami itt van a Szentkúton, mert mindenki, aki idejön, azt mondja, hogy itt úgy megnyugszik, itt csak susog a szél, csend van, sétálgatnak az emberek a fák alatt, lesétálnak a Szentkúthoz, hogy van valami olyan a levegőben, ami úgy megfogja az embereket, és erre szeretnénk majd egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben is, hogy ezt megmutatni a fiatalabb generációnak, mert ők hiányoznak.
0: Az imént futólag említetted a szobrot, ugye az elmúlt időszakban a kegy szobor restaurálása is fontos esemény volt, 165 éves Mária szobor fél év után visszatért Szentkútra. Mit jelent ez a közösségnek, amikor így újra a helyére kerül a szűzanya szobra?
1: Hatalmas összefogásról tesz tanúságot, több mint 150 család, közösség, egyedülálló ember tartotta fontosnak azt, hogy ehhez a restauráláshoz anyagilag is hozzájáruljon. A doroszlói közösség számára pedig egy elképesztően, talán megfogalmazhatatlan érzés, hogy az ő kincsüket mások is fontosnak tartják. Mert a doroszlóiak mindig is kincsként tekintettek erre a szoborra, mai nap már tudjuk, hogy tényleg kincsről van szó, tehát egy olyan neves kőszobrász, művész alkotásáról van szó, amire tényleg kincsként tudunk tekinteni. Nagyon, nagyon örülnek a doroszlóiak, hogy ezt meg tudtuk ugrani, föl tudtuk újítani ezt a szobrot, és hogy ilyen csodálatos kinézetben visszaadva a régi fényi tudott visszatérni a Szentkútra, és hát nagyon várjuk a szeptember 8-át, amikor majd a nagymise végén érsek úr megáldja a szobrot, és hát nagyon reménykedünk benne, hogy 165 évig itt állt a Doroszló-Szentkúton, és a következő 165 évre is bebiztosítottuk az itt létét, mert nagyon sok imát meghallgatott már ez a szobor, nagyon sok kérést teljesített, nagyon sok könyörgésnek volt szültanúja. Bízunk benne, hogy majd a jövőben hozzánk zarándokló emberek is ugyanígy el tudják rebegni imáikat a szűzanya lábánál, és itt tudják hagyni azokat a dolgokat, amik talán nehézségként vannak a hétköznapjaikban.
0: Rövidkek és záró gondolatot szeretnék tőled, ha valaki most hall bennünket, és még nem volt a doroszlói Szentkúton, akkor mit mondanál neki, hogy miért menjen el?
1: Hogy meglássa, milyen szép a szobrunk. Ez az első talán, de a másik, ami talán egy picit komolyabb, hogy jöjjön el és tapasztalja meg a közösség erejét. Jöjjön el és tapasztalja meg azt, hogy milyen az, amikor több ezer ember együtt imádkozik, több ezer ember szíve, nagyon szimpadias szóval élve, szíve együtt dobban, és tapasztalja meg ezt a csodát, amit mi doroszlóiak a Szentkúton szinte minden nap meg tudunk tapasztalni, de az ide zarándokló emberek is tanúságot tesznek róla. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk szeptember 7-én és 8-án. Ha csak néhány percet tud betérni, ha csak az egyik nap tud velünk ünnepelni és velünk imádkozni, de én biztatnék mindenkit, hogy kerekedjen föl, tudjuk, hogy nagyon messze vagyunk szinte mindentől itt a Nyugatbácska szélén, de megéri hozzánk ellátogatni, és mindenkit biztatnék, hogy jöjjön el hozzánk.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló- és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

11 óra 34 perc kora presszó folytatásában pedig filmes hírekkel jövök, új dokumentum sorozat készül Matthew Perryről, a Jó barátok legendás Chandler Bingjéről. A háromrészes produkció október 27-én érkezik a Netflixre, és a készítők azt ígérik, hogy a színész életének olyan részleteit is megmutatják, amelyekről eddig keveset hallottunk. Perry családtagjai és közeli barátai is meg fognak szólalni benne, köztük testvére Mia Perry, Bovik is. Ráadásul a családi archívumból eddig nem látott fotók és videók is bekerültek a sorozatba. A készítők nem egyszerűen Chandler Binget szeretnék így újra megmutatni, hanem azt az embert, aki a kamerák mögött élt és küzdött a függőségével, illetve közben világszerte milliókat nevettetett meg. Matthew Perry 2023. októberében 54 éves korában halt meg, a dokumentum sorozat pedig alig egy nappal halálának harmadik évfordulója előtt debütál majd.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
5: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
4: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
6: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te

11 óra 49 perc van, és hoztam egy nagyon aranyos kis szokást, mert képzeljétek el, van egy nagyon kedves szokásuk az olaszoknak, és amelyeknek az a neve, hogy hát felfüggesztett kávé, ez a szokásnak a neve. Nápolyban például elő szokott fordulni olyan, hogy valaki nem egy, hanem kettő kávét fizet ki, tehát bemegy a kávézóba, kettőt megrendel, de csak az egyiket issza meg. A másikat pedig ott hagyja valakinek, aki később betér, és hát lehet, hogy nem engedheti meg magának a kávézást. És akkor csak így megkérdezi a portnár, hogy van véletlenül felfüggesztett kávé? Ebben az egészben szerintem az az igazán szép, hogy egy nagyon kis apró dologról van szó, és mégis tudunk egy ismeretlen embernek adni ezáltal valamit. Egy kávét, de hát valójában egy kis figyelmességet, meg emberséget is. Ráadásul egyébként ez a szokás ma már Nápolyon túl is terjedt, tehát nem korlátozódik Nápolyra. Hát szóval lehet, hogy nem is olyan rossz ötlet ezt a hagyományt talán máshol is honosítani. Szerintem nagyon aranyos gesztusról van szó. And it goes a little something like this.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió. Te hangod.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Új autóipari vállalat nyit üzemet Szabadkán, nyilatkozta a szerb elnök Palicson. Hétfőn kezdődik a palicsi Virtótól a ludasi felüljáróig tartó kerékpárút aszfaltozása. Irodalmi beszélgetések, színházi előadás és koncertek, elkezdődött a 74. kanizsai írótábor. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Új autóipari vállalat nyit üzemet Szabadkán. A beruházás nagyjából 200 új munkahelyet teremt majd a városban, jelentette be Alexander Vučić. A szerb államfő Palicson a Tjupić családnál tett látogatás alkalmával nyilatkozott a sajtónak a várható szabadkai beruházásokkal kapcsolatban. Mint mondta, a szerződés megkötése már szeptember közepén megtörténhet. Az elnök emellett megerősítette, sikeres tárgyalásokat folytattak a Swarovski vállalattal. Vučić ismét beszélt arról, hogy felújítják a szabadkai közkórházat. A munkálatok megkezdése már évek óta téma, de a konkrét intézkedések még mindig váratnak magukra. Szabadkán nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés történt, fogalmazott az államfő, kiemelve az Y-ágat és a vasútvonalat. Utóbbi kapcsán megerősítette, szeptember végén, október elején megindulhat a személyforgalom Budapest irányába. Az államfő Szabadkán a gerontológiai központban tesz látogatást. Szabadka után Alexander Vučić folytatja körútját az Északbácskai körzetben. Ellátogat a Stankovic család brazíliai mezőgazdasági gazdaságába, majd a topolyai Topola húsipari vállalathoz. A program Kishegyesen zárul, ahol az államfő várhatóan felkeresi az Agrokonsz vállalatot. Az elnök egyébként már a tegnapi napot is a térségben töltötte. Törökkanizsára és Oromhegyesre is ellátogatott. A szerb elnök az Északbánáti körzetben összesen 6 településre utazott el, ahol a megvalósult fejlesztések és a tervezett befektetések mellett a helyiek panaszait is meghallgatta. Dóró Alen riportja.
2: A multiplex sklerózisban szenvedők Észak-Bánáti körzetének egyesülete 1992-ben jött létre Törökkanizsán, amely Vajdaságban az első ilyen szervezet volt. A közösségnek jelenleg mintegy 60 tagja van. Igor Nagy, az egyesület elnöke. Képzőművészeti műhelymunkákat tartunk, és dekupázsral is foglalkozunk. Emellett sporttevékenységet is folytatunk. Az épületben különféle sporteszközeink is vannak, tehát sportolni is szoktunk. Az egyesület tagjaival csütörtökön délután Alexander Vučić személyesen is megismerkedett, a szerb államfő panaszokat és kéréseket is meghallgatott Zlatibor Lončár egészségügyi minisztertársaságában. A beszélgetést követően pedig a törökkanizsai egyesület elnöke egy festménnyel is meglepte az elnököt. Alexander Vučić később Oromhegyesre is ellátogatott, a 11 gyermeket nevelő kávai családhoz. A szerb elnök egyebek mellett arra is kíváncsi volt, hogy mire lenne szükségük a gyerekeknek, amire olyan választ kapott, hogy egy kicsit több helyre. Így a házat a tervek szerint hamarosan kibővítik, támogató segítségével, mondta az államfő. Jól van, készítsenek egy tervet, hogy hogyan lehetne hozzáadni még 2 szobát és egy konyhát. Adjunk hozzá egy 60 négyzetmétert, hozzáadjuk. Találunk egy támogatót, aki ezt elvégzi, hogy ne az állam végezze, de majd én tudom, hogy ki lesz az. Az oromhegyesi látogatáson Magyar Kanizsa község első embere, Fejsztámer Róbert is részt vett. A polgármester a jövőbeni beruházási tervekről is tájékoztatta az államfőt. Mint elhangzott, a Velebiti óvoda és iskola, valamint a Martonosi általános iskola felújítása is időszerű. A község legdrágább beruházása pedig a magyar kanizsai kerülőút megépítése lenne, amelynek összköltsége a becslések szerint akár a 10 millió eurót is elérheti, ami egyébként megegyezik a község egész éves költségvetésével, mondta a polgármester.
1: Szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődik a palicsi Virtótól a ludasi felüljáróig tartó összesen 1400 méter hosszú új kerékpárút aszfaltozása a Magyar-Kanizsai út mentén, azaz a Bár utcától a Ludasi utcáig. A munkálatok előreláthatólag 4-5 napig tartanak, ami idő alatt a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kérik az illetékesek. A szakasz része a Szabadka város területén az OptiBike 3 projekt keretében épülő 4220 27 méternyi kerékpárútnak, amelyből korábban már 2827 méter elkészült. Ezzel a beruházással a teljes tervezett útvonal kiépül. 2827 méter Királyhalom környékén, valamint 1400 méter Palicson. A projektet Szabadka város önkormányzata magyarországi partnerével, Tompa város önkormányzatával közösen valósítja meg az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében. Ingyenes wifi érhető el Szabadka belvárosában, a helyiek és a turisták ezentúl díjmentesen csatlakozhatnak az internethez a Kékszökőkút környékén. Ezzel egy időben bemutatták a város teljes idegenforgalmi kínálatát összegző, megújult Visit Subotica turisztikai portált is. A portál egyelőre szerb, magyar és angol nyelven érhető el. A vajdasági magyar irodalom egyik legrégebbi és legjelentősebb találkozója kezdődött csütörtökön Magyarkanizsán. A 74. kanizsai írótábor többnapos programjában irodalmi beszélgetések, színházi előadás, koncertek és egyéb kulturális események várják az érdeklődőket. A rendezvény ezúttal is az írókat, költőket és az irodalom iránt érdeklődőket hozza össze. Busz Viola tudósít.
0: A rendezvény a Népkertben kezdődött, ahol a résztvevők az alapítók szobornál helyezték el a megemlékezés virágait. Ezt követően a Városháza előtti parkban a Koncz dobó szobornál is koszorúztak. Oláh Tamás, a szervezőbizottság elnöke kiemelte, hogy egyre több fiatal érkezik a táborba, és igyekeznek minél több pályakezdőt megszólítani. Oláh Tamás, a szervezőbizottság elnöke.
3: Ha jól tudom, a Kárpát-medence legrégebbi írótábora, a kanizsai. Nagyon kevés irodalmi rendezvényünk van, pláne olyan irodalmi rendezvény, ami ilyen hosszú hagyományokra nyúlik vissza. Szerintem mindannyiunk számára egy jó lehetőséget kínál, hogy ezeket a hagyományokat átgondoljuk. Most egy olyan időszakban élünk, erről fogok majd beszélni a megnyitó beszédemben, amikor érdemes átgondolni azt, hogy mi az, amit tovább kell vinnünk a megváltozott körülmények közé, mi az, amit hátra kell hagynunk, hogyan tudunk új megoldásokat, új rutinokat felvenni egy megváltozott életben. Erről is szól az írótábor, az újragondolásról.
0: Az írótábor programja a Dobó-Tihamér képtárban folytatódott, ahol az érdeklődők Siflis András kertbe zárt üzenetek a folyó partján című kiállítását tekinthették meg. Siflis András, festőművész.
4: Egy képről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy verbálisan csak elsorolni valamit. De ezek absztrakt vonatkozású képek, és hogy mondjam, ahogy a Daniel Richter mondja, hogy az absztrakt talán a legnehezebb műfaj, mert nincs mihez viszonyítani. Tehát úgy van előhívva, hogy nincs bizonyos látszatra se hasonló motívum, vagy mit tudom én, tehát az egy új, teljesen új kompozíció és új motívumból áll elő.
0: A program pénteken és szombaton irodalmi tanácskozásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, valamint új kiadványok bemutatásával folytatódik. A 74. kanizsai írótábor szombaton 11:30-kor a hagyományos vándorkulacs átadásával ér véget a Postakertben.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
5: Időjárás.
6: Vajdaságban pillanatnyilag 28 fok van, napos és felhős órák váltogatják egymást a délután folyamán, csapadék nem valószínű.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Álláshirdetés.
8: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Reklám.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
10: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: turn to dust all that I adore.
1: Program ajánló.
2: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com
4: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon.
5: Tengernyi zene.

12 óra 31 perc van, programötlet következik. Szüreti napok hamarosan, szeptember 12-én és 13-án, tehát szombaton és vasárnap. Már 13. alkalommal fogják megrendezni Palicson a hagyományos szüreti napokat. A Vigadó és a Nagy Park területén kulturális, művészeti, gasztronómiai és szórakoztató programok várják a látogatókat. Emellett bemutatkoznak a helyi termelők, borok, valamint az ősz jellegzetes termése is nagyon fontos szerepet kapnak ezen az eseményen. És a szervező a park Palics Kft., a részletes programot pedig még majd ismertetjük. De közben kokancsunk egy kicsit a határátkelő helyekre. Úgy látom, hogy nem vészes a helyzet. Egyedül Horgos 2-t érdemes elkerülni, mert egy órás a várakozási idő. Ez az info pedig annak szól, aki Magyarország irányába tart, a többi átkelőnél pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő.

12 óra 46 perckor néhány szó az időjárásról. A következő egy hétben is folytatódik a meleg napos időjárás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig elérheti 35, hát a gyengént akár a 37 fokot is. Szombaton délután és este azonban átmenetileg befelhősödhet az ég, és helyenként rövid ideig tartó vagy eső, illetve zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél pedig meg fog erősödni. Szeptember első harmadának végéig az átlagosnál melegebb, illetve szárazabb idő várható. A tartós csapadék hiány miatt továbbra is nagy a szabadtéri tüzek kialakulásának, illetve terjedésének a veszély, úgyhogy legyetek óvatosak. Hát úgy látszik, hogy a nyárias időjárásunknak nem sokára búcsút kell majd mondanunk, úgyhogy talán érdemes még kihasználni az időt, és csobbanni még lehet.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Tovább emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában. Az eurodízel literenként legfeljebb 234 dinárba, míg a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben. Új autóipari vállalat nyit üzemet Szabadkán, a beruházás nagyjából 200 új munkahelyet teremt majd a városban, jelentette be Alexander Vučić. A szerb államfő Palicson a Tjupić családnál tett látogatás alkalmával nyilatkozott a sajtónak a várható szabadkai beruházásokkal kapcsolatban. Az elnök emellett megerősítette, sikeres tárgyalásokat folytattak a Swarovski vállalattal is. Vučić ismét beszélt arról, hogy felújítják a szabadkai közkórházat. A munkálatok megkezdése már évek óta téma, de a konkrét intézkedések még mindig váratnak magukra. Szabadkán nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés történt, fogalmazott az államfő, kiemelve az Y-ágat és a vasútvonalat. Utóbbi kapcsán megerősítette, szeptember végén, október elején megindulhat a személyforgalom Budapest irányába. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, és Alexandra Maletić alelnök pénteken a Bajorország és a Dunai Svábok Szövetségének küldöttségével tárgyalt a két régió közötti kapcsolatok további erősítéséről. A felek kiemelték a Vajdaság és a Dunai Svábok szervezetei között évtizedek óta fennálló kölcsönös megértésen és tiszteleten alapuló együttműködés jelentőségét. Juhász Bálint hangsúlyozta, hogy a közös cél a történelmi emlékezet megőrzése, a kollektív bűnösség elve nélkül, valamint a közös jövő építése. A bajor küldöttség vajdasági látogatása során több, a dunai svábok történelméhez és örökségéhez kapcsolódó helyszínt is felkeres. Szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődik a palicsi vértótól a ludasi felüljáróig tartó összesen 1400 méter hosszú új kerékpárút aszfaltozása a Magyar-Kanizsai út mentén, azaz a Bár utcától a Ludasi utcáig. A munkálatok előre láthatólag 4-5 napig tartanak, ami idő alatt a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kérik az illetékesek. A szakasz része a Szabadka város területén az Optibike 3 projekt keretében épülő 4227 méternyi kerékpárútnak, amelyből korábban már 2827 méter elkészült. Ezzel a beruházással a teljes tervezett útvonal kiépül 2827 méter Királyhalom környékén, valamint 1400 méter Palicson. A projektet Szabadka város önkormányzata magyarországi partnerével, Tompa város önkormányzatával közösen valósítja meg az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében.
6: Időjárás.
9: Szabadkán 30 fokot mérnek, túlnyomóan napos idő várható, amelyet csak időnként zavarhatnak meg fátyol és gomoly felhők. A nyugati, északnyugati szél viszont élénk, erős lesz.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez.
9: Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannoner TV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 13 óra 18 perc van a Press utolsó órájában. Járunk, hogyan találhatunk biztos pontokat egy gyorsan változó világban? Mit adhat ma a vallás, a család és a közösség, és hogyan alakíthatja mindezt a mesterséges intelligencia? A következő percekben szóba kerül az antiszemitizmus erősödése és Izrael helyzete is. Köves Lomóval, az EMIH, a Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbijával Brasnyó Zoltán beszélgetett.
1: Köves Lomó egy több ezer éves vallási hagyomány képviselője egy olyan világban, amely talán gyorsabban változik, mint valaha. De hogyan lehet vallásosnak maradni a TikTok és a mesterséges intelligencia korában? Mit veszített el a modern ember, és mit tanulhatunk ma is a hagyományos családmodelltől? És milyen zsidóként élni Európában 2026-ban, amikor ismét egyre többet beszélünk antiszemitizmusról és a közel-keleti konfliktusról? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Köves Lomóval, az EMIH Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiával. Köszöntjük, rabbi úr!
2: Jó napot kívánok!
1: Ön egy több ezer éves hagyományt képvisel, ezt már említettem, egy olyan világban, ahol a TikTok videó néha fél percig sem tart. Hogyan lehet ma vallásosnak maradni úgy, hogy közben az ember ne fordítson hátat a modern világnak?
2: Hát én a kérdést megfordítanám, hogyan képes a ma embere vallás nélkül létezni egy ilyen világban, ahol milliárdnyi inger ér bennünket, milliárdnyi darabra hullunk nap mint nap, attól az iszonyatosan sok figyelemtől, amivel a világ összes eseményét figyelnünk kell, ami becsatornázódik egy kis eszközre a zsebünkben, úgy, hogy mindeközben nincsen egy olyan horgony, ami egy biztonságot és egy szellemi, egy intellektuális, spirituális biztonságot adna az embernek. Tehát én úgy tekintek erre, hogy a vallásnak a szerepe az nem az, hogy elzárja az embert a világtól, hanem az, hogy képes legyen a világ ezernyi, sokszínű, sokszor eklektikusnak tűnő jelenségeit valamilyen keretbe foglalni és egy keretben látni, ezzel rendet rakva a világ dolgaiban, és ezzel elérve azt, hogy a mentális, lelki és szellemi önbizalma és biztonságérzete az sokkal erősebb legyen.
1: És hogyha már modern világ, ugye megérkezett világunkban mesterséges intelligencia, ma már beszélgettünk vele, tanácsot kérünk tőle, ugye több mindent is rábízunk. Mit mond erről a rabbinikus hagyomány? Tehát van valami, amit egy mesterséges intelligencia soha nem tud majd helyettünk megtenni?
2: A rabbinikus hagyománynak egy nagyon fontos tanítása az, ami a Biblia első történetére vezet vissza, ahol a Tóra, a Biblia leírja a hatnapos teremtés történetét, és az utolsó nap, a hatodik nap végén úgy foglalja össze a szöveg a teremtést, hogy mindezek a dolgok, amelyeket megteremtett az örökkévaló, lászott héberül, azaz a csinálásért. Ami így a magyar fordításban nem biztos, hogy így van lefordítva, mert furcsán hangzana, viszont a héberben így szerepel, és a zsidó kommentárok azt mondják, hogy és fontos dolga tanít bennünket arra, hogy Isten egy félkész világot teremtett, egy olyan világot teremtett, amiben a teremtés koronájának, az embernek nem csak az a feladata, hogy a világban éljen, hanem az, hogy a világot egyre jobbá és tökéletesebbé tegye, újabb és újabb felfedezéseket tegyen, és ezzel a saját életét is megkönnyítse, és megkönnyítse azt is, hogy az isteni kinyilatkoztatás, az isteni szellem, az még jobban és jobban érezhetővé váljon a világon. Tehát, ha van egy új csatorna, a TikTok, egy új felfedezés, akkor azt is lehet arra használni, hogy az isteni üzenetet még több emberhez eljutassunk. A mesterséges intelligencia is ebbe a kategóriába tartozik. Mint minden eszköz, használható nagyon rosszul és nagyon jól is, ezzel a felelősség is megnő. Olyasmi, mint egy fél évszázaddal ezelőtt az atomenergia volt, vagy talán egy kicsit több, mint fél évszázaddal ezelőtt, ami iszonyatos pusztítást tud végezni, végzett is a második világháborúban, de közben meg egy nagyon fontos dolog is tud lenni, emberek életét tudja megkönnyíteni és jobbá tenni, mondjuk a polgári atomenergia formájában. És minden emberi felfedezéssel ez a helyzet, hogy plusz erőt ad az embernek, ez a plusz erő használható jól is, meg nagyon rosszul is. A mesterséges intelligenciával, amit én különben személyesen imádok és nagyon szeretek használni, az a helyzet, hogy ha az ember jól használja és jól célra használja, akkor az életét nem csak megkönnyíti, hanem a tudását, a képességeit, a teljesítményét, azt meg sokszorozza. Ha viszont mindezekről le akar mondani, a tudásról, a képességről és a teljesítményről, akkor ki is tudja szervezni azt, és akkor viszont nulla marad az egész. Úgyhogy itt az emberi döntés a kérdés. Az a kérdés, hogy mire akarom használni azt az eszközt.
1: Mi az, amit ön szerint a modern ember valahol útközben talán elveszített? Tehát, miközben technológiailag rengeteget nyertünk, egyre többet beszélünk magányról, széteső kapcsolatokról, akár a család válságáról is.
2: Én szerintem ez egy nagyon érdekes paradoxon, mert az egyik oldalról a modern világnak a novuma, az egyik fontos erénye, hogy az egyes ember került a fókuszba, és az egyes ember az, aki értékelve van, az egyedi teljesítmény, az egyedi képesség, minden ember egy hatalmas lehetőséget kap, minél szabadabb az a világ különben, amiben élünk, annál inkább. Ugyanakkor egy félre is csúszhat, és úgy tűnik, hogy sok tekintetben félre is csúszik ez a dolog, mert azt is elhozhatja, hogy az egymásra utaltság hiányában az egymással való kapcsolódás hiánya is beáll. Ugyanakkor az ember az egy társas lény. Ahogy az ókorbi filozófus Arisztotelész fogalmazott, egy politikai állat, szó szerint, egy olyan lény, akinek a polis, a közösségi lét, az az elemi része, és a modern világban mintha darabjára hullana a család is, a társadalom is, és mindenki maga akar érvényesülni, úgyhogy közben egy nagyon fontos emberi szempontot, a közösséghez tartozást, a családi közösséghez, vagy a tágabb közösséghez való tartozást, az ezzel járó felelősséggel, de az ezzel járó erényekkel is elveszítjük, és ezzel nagyon sok egyéni, egyedi, de sok tekintetben boldogtalan ember van.
1: Ugye a hagyományos zsidó életben nagyon fontos szerepe van a családnak, erre már ön is utalt. Mi az a zsidó családmodellből, amit egy, mondjuk egy nem vallásos ember is nyugodtan, idézőjelesen ellophatna magának? Van olyan hagyományos érték, amelyről talán túl gyorsan mondtunk le?
2: A család az valóban egy nagyon fontos építőköve a zsidóságnak, a zsidó identitásnak. Olyannyira, hogy a maga a vallás is tulajdonképpen szinte elképzelhetetlen család nélkül. Azt szoktam mondani, hogy a zsidó vallás az nem a egyedek vagy egyének vallása, hanem egy családi vallás, illetve tágabb értelemben egy közösség, ami mint egy nagy család lenne, egy közösségi vallás. A családi létnek a fontos eleme az az, hogy az ember érezze azt, hogy attól még, hogy ő egy közösségben van, attól még az ő egyedi, egyéni különlegessége, értéke, az nem kevesebb, hanem több. Egy foci csapatban is mindenkinek megvan a maga szerepe és a maga egyéni értéke, de attól válik ez még inkább azzá, hogy egy csapatban van meg ez az egyéni érték. Ő kiegészít még másik 10 embert, akinek ugyancsak megvan a maga értéke, a maga színeiben, a maga egyéni képességeinek megfelelően. A családi élet arra tanítja meg az embert, hogy képes legyen csapatban játszani, hogy képes legyen az életét csapatban élni, és képes legyen fölismerni azt, hogy mik a saját személyes erényei, és mik azok, amelyekben másoktól kell, hogy kapjon. Megtanulja azt, hogy milyen fontos dolog másoktól kapni, és másoknak adni. Megtanulja azt, hogy milyen fontos dolog másokról gondoskodni, és azt is, hogy milyen fontos néha lehajtani a fejünket, és olyan szerepet is vállalni, ami éppen nincs az innyünkre. Ezek mind olyan fontos képességek, amelyek aztán nem csak a családban, hanem a tágabb emberi viselkedés normákban is nagyon fontos szerepet játszanak.
1: Maradjunk a mai modern világ nyomvonalán, hogyha ma egy európai zsidó kipában vagy más jól látható vallási jelképpel végig sétál mondjuk egy nagyváros utcáján, mennyire érezheti magát biztonságban? Ön érzékel változást az elmúlt néhány évhez képest?
2: Ilyen nagyon nagy változások vannak, sajnos, nem kifejezetten pozitív irányban. Azzal, hogy az elmúlt évtizedekben Európa nagyvárosaiban sok millió közel-keleti bevándorló érkezett, és ezek leginkább olyan muzulmán országból érkeznek, ahol a nyugati kultúrával szemben is egy nagyon nagyfokú bizalmatlanság, mondjuk fogalmazunk finoman, bizalmatlanság, sok esetben kifejezetten ellenséges hozzáállás van, és ezen belül a zsidósággal szembeni ellenséges hozzáállás az kifejezetten nagy. Ezzel a zsidóság számára ezekben az európai városokban a mindennapi létezés szintjén is már egyre elviselhetetlenebbé válik az élet. Ezt szomorú kimondani, de különösen az október 7-e utáni, ugye az Izraelben történt Hamas terrorista szervezet által végrehajtott terror támadás után, amiben több mint 1000 ember halt meg, és gyerekek, asszonyok, idősek. Ennek volt egy olyan furcsa reakciója, hogy ezek a közösségek, ezek a muzulmán közösségek ezt a gyűlöletet, ezt a, amit a Hamas által képviselt terrortámadás jelenített meg, ezt Európa nagyvárosának az utcáira is kivitték, és a közbiztonság nagyon megromlott ezekben a városokban, a zsidó közösségek biztonsága pedig még inkább. Tehát az igazán érezhetővé a mindennapokban ez az elmúlt 3 évben lett. Hála Istennek ebből a szempontból a volt szocialista országok, tehát mondjuk a közép-kelet-európai országokban ez kevésbé jellemző. Ezen belül is Magyarország azért kiemelkedő, mert Magyarország az egyetlen ezen országok közül, ahol nagyon nagy szám, vagy nem nagyon nagy, de nagy számú zsidó közösség él Budapesten. Tehát ugye Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában hasonló a helyzet, hogy kevesebb, lényegesen kevesebb ilyen kulturális hátterű bevándorló van, de zsidó közösség sincsen igazán számottevően. Budapest az egyetlen hely, ahol van zsidó közösség, és ezért Budapest ma már egyre inkább kiemelkedő abból a szempontból, hogy egy vallásos zsidónak, még akkor is, hogyha a vallásosság és a zsidóság jelei egyértelműen láthatóak rajta, nem kell egy biztonsági kockázatot vállalni azzal, hogy a saját vallását megéli. Ez sajnos Párizsban, Berlinben, Londonban már egyre kevésbé van így.
1: Mennyire lehet köze az antiszemitizmus erősödésének a közösségi médiához, vagy a közel-keleti konfliktusok miatt egyszerűen csak sokkal láthatóbbá vált?
2: Hát sajnos mindenfajta szélsőséges ideológiának úgy tűnik, hogy kedvez jelenleg az az algoritmus, amivel a közösségi média platformjai jelenleg működnek, amely platformok a hozzászólások számát, reakciók számát és nézettségi számokat tekintenek a legfőbb mércének, és ezt jutalmazzák a leginkább, így aztán, ahogy az általában lenni szokott, a legszélsőségesebb vélemények és a legszélsőségesebb megnyilvánulások kapják a legnagyobb teret, ezzel pedig ezek az ideológiák egyre nagyobb teret és egyre nagyobb legitimációt kapnak, úgyhogy ezt kifejezetten károsnak gondolom, és nagyon nagynak gondolom azt ezeknek a közösségi média vállalatoknak a felelősségét abban, hogy úgy van kialakítva ez a amúgy különben kiváló eszköz, hogy egyrészt az algoritmusok ezt jutalmazzák, másrészt az a alapvető a emberiség történelmének gyakorlatilag a kezdetétől fogva meglévő norma, hogy egy állítás mögött nem lehet elbújni és anonimmá válni, az megszűnt. Ezeknek a gyűlölködő kommenteknek, ezeknek a gyűlöletettel ideológiaknak a terjesztése úgy történhet meg, hogy anonim módon az identifikáció nélkül lehet ezt végezni, ez hatalmas felelőtlenség, ami biztos, hogy meg kell, hogy változzon.
1: Végül Izraelről ön hogyan látja most az ország helyzetét? Lát esélyt arra, hogy az izraeliek és a palesztinok között egyszer valódi megbékélés kezdődjön?
2: Mint elsődlegesen az a kérdés, hogy fog-e létrejönni olyan palesztin politikai vezetés, amelyik nem Izrael megsemmisítését tűzi ki célul. Olyan vezetéssel, amelyik Izrael államot nem ismeri el, létjogosultságát nem ismeri, és fel akarja számolni a zsidó államot, azzal Izrael nem fog tudni kibékülni, hiszen azzal saját magát, a saját létét adná föl. Ugye azok a béke kezdeményezések, amelyeknek Izrael az élére állt a 80-as évek végétől, mind arról szóltak, hogy lehessen két állam egymás mellett, egy zsidó és egy arab állam, egy palesztin állam egymás mellett. Sajnos a palesztin politikai vezetés, különösen a Hamas, de tulajdonképpen sajnos a palesztin hatóság is közvetlen vagy végcélként azt tűzi ki, hogy a teljes terület a Jordán folyótól a tengerig az egy palesztin állam legyen, és ne legyen zsidó állam. Amíg ez fenn fog maradni, ez a fajta ideológia, és ez az ideológia lesz megjelenítve kizárólag a vezetésben, addig nehezen elképzelhető, hogy a helyzet konszolidálódni fog. Ami a legszomorúbb az, hogy ennek legalább annyira a palesztin lakosság issza meg a levét, mint az Izraelben élő emberek. A Gázában közel 20 éve hatalmon lévő Hamasz terrorszervezet lakossága, de akár a palesztin hatóság területén élő lakosság, mind életszínvonal, mind jogok, mind szabadságjogok tekintetében messze alul maradnak az Izraelben élő, tehát a nem vitatott területeken élő arab lakosságétól, és milyen szép lenne, hogyha ez meg tudna változni, és ezeken a területeken is ezek a arab emberek szabad emberekként élhetnének. És ő gátja a saját politikai vezetésük.
1: Köves Lomóval, a Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiával beszélgettünk. Rabbi úr, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.
3: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 13 óra 46 perc van, műsorunk végéhez érkeztünk. Eljött a búcsú ideje, további kellemes napot, kellemes délutánt kívánunk. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Legyen szép a délutánatok, a hétvégétek, találkozunk hamarosan. Maradjatok a 91.5-ön. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Bár a nyári szabadságok időszaka lassan véget ér, a nyaralási szezon még javában tart. Szeptemberben továbbra is sokan indulnak tengerpartra, ráadásul az utószezonban kedvezőbb árakkal és last minute ajánlatokkal is találkozhatunk. Az utazási irodák már az őszi kirándulásokat és kulturális utakat is ajánlják. Ezeket pedig hamarosan az adventi utak váltják. Már most szervezik a decemberi programokat, Temesvár, Budapest és Bécs mellett Rijéka és Opátia is szerepel a kínálatban, vagyis a nyári szezon lezárul, az utazási szezon azonban ősszel és télen is folytatódik. Tovább emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként legfeljebb 234 dinárba, míg a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben. Új autóipari vállalat nyit üzemet Szabadkán, a beruházás nagyjából 200 új munkahelyet teremt majd a városban, jelentette be Alexander Vucic Palicson. Az elnök emellett megerősítette, sikeres tárgyalásokat folytattak a Swarovski vállalattal is. Vucic ismét beszélt arról, hogy felújítják a szabadkai közkórházat. A munkálatok megkezdése már évek óta téma, de a konkrét intézkedések még mindig váratnak magukra. Szabadkán nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés történt, fogalmazott az államfő, kiemelve az Y-ágat és a vasútvonalat. Utóbbi kapcsán megerősítette, szeptember végén, október elején megindulhat a személyforgalom Budapest irányába. Folytatódik a Palicsi tó körüli kerékpárút építése, további 1040 méteren, jelentette be Facebook bejegyzésében Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. Szabadka és Ásotthalom közös idegenforgalmi projektje pozitív elbírálásban részesült a két ország határon átívelő pályázatán, így a támogatásnak köszönhetően folytatódhat a kerékpárút kiépítése. A projekt célja a határmenti turizmus fejlesztése, valamint a gazdasági fellendülés erősítése. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be a magyar oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utazta ki az első hallgató külföldre az ösztöndíj segítségével. A program honlapja szerint az indulás óta összesen mintegy 300 ezeren kapcsolódtak be Magyarországról.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén továbbra is 30 fokot mutat a hőmérő. A holnapi nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd érkezik egy kisebb hideg front, ami sokfelé hozhat elszórtan kialakuló futózáporokat, esetleg zivatarokat. A csúcsérték viszont a holnapi nap folyamán 33-34 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
10: Bomax.
11: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
12: Editor's Choice.
11: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
3: Programajánló.
4: 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
5: Média támogató a Pannoner TV.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Új autóipari vállalat nyit üzemet Szabadkán, a beruházás nagyjából 200 új munkahelyet teremt majd a városban, jelentette be Alexander Vucic Palicson. Az elnök emellett megerősítette, sikeres tárgyalásokat folytattak a Swarovski vállalattal is. Vucic ismét beszélt arról, hogy felújítják a szabadkai közkórházat. A munkálatok megkezdése már évek óta téma, de a konkrét intézkedések még mindig váratnak magukra. Szabadkán nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés történt, fogalmazott az államfő, kiemelve az Y-ágat és a vasútvonalat. Utóbbi kapcsán megerősítette, szeptember végén, október elején megindulhat a személyforgalom Budapest irányába. Nem igazságos, hogy az Európai Unió Ukrajna csatlakozását gyorsítaná, miközben Szerbia már 15 éve vár az uniós tagságra, mondta Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Kiemelte, hogy Szerbiában több százezer magyar él, és sokan közülük naponta akár 3 órát is várnak a schengeni határokon, amikor Magyarországra mennek dolgozni, tanulni vagy családot látogatni. Magyar Péter szerint az EU-nak igazságosan és átláthatóan kellene kezelnie a bővítést, és a magyar érdekek és figyelembe kellene vennie. Úgy véli, nem helyes, ha Ukrajna politikai okokból különleges bánásmódot kap, miközben Szerbia és más nyugat-balkáni országok évek óta várakoznak. Tovább emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként legfeljebb 234 dinárba, még a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben. Szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődik a Palicsi vértótól a Ludasi felüljáróig tartó összesen 1400 méter hosszú új kerékpárút aszfaltozása a Magyar-Kanizsai út mentén, azaz a Bár utcától a Ludasi utcáig. A munkálatok előreláthatólag 4-5 napig tartanak, ami idő alatt a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kérik az illetékesek. A szakasz része a Szabadka város területén az Optibike 3 projekt keretében épülő 4227 méter méternyi kerékpárútnak, amelyből korábban már 2827 méter elkészült. A projektet Szabadka város önkormányzata magyarországi partnerével, Tompa város önkormányzatával közösen valósítja meg az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében.
8: Sport.
1: Emlékezetes szezon zárt a szabadkai Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov evezős kettős. A páros augusztus elején Európa-bajnoki címet szerzett, majd a világbajnokságon ezüstérmes lett, most pedig a tarantói mediterrán játékokon is aranyérmet nyert. Edzőjük Nikola Stojic szerint különösen nagy teljesítmény, hogy a páros a szezon minden versenyén érmet szerzett, ami korábban még nem fordult elő a szerb evezés történetében. A következő cél a 2028-as Los Angeles-i olimpia.
8: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, holnap többnyire napos, időnként felhős időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, a hétvégén és a jövő hét elején változékony, de többnyire napos időre számíthatunk.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma, intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
11: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Az észak-bácskai körzet településeit látogatta meg országjáró körútján Alexander Vucsics. Emelkedett az üzemanyagok ára, utószezon, kedvezőbb árak, szeptemberben is tart a nyaralási szezon. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Új autóipari vállalat érkezhet Szabadkára, amely mintegy 200 új munkahelyet teremthet, jelentette be Alexander Vucsics. A szerb államfő észak-bácskai körzetben tett látogatása során a szabadkai beruházásokról, a közkórház felújításáról és a Budapest felé tartó gyorsvasút megnyitásáról is beszélt. A Swarovski szabadkai gyárának jövőjével kapcsolatban pedig azt mondta, már nem annak maradása a kérdés, hanem az újabb beruházások lehetősége. Rózsa Krisztina tudósít.
9: A szerb államfő a palicsi Tjupić családnál kezdte a napot. Nebojsa és Bojana Tjupić 6 gyermeket nevelnek, a legfiatalabb 6, a legidősebb pedig 18 éves. Vucsics szerint a több gyermekes családok támogatása fontos a térség demográfiai helyzetének javítása szempontjából. Vucsics ezt követően a térség fejlesztéseiről is beszélt. A szabadkai közkórház rekonstrukciója a tervek szerint jövő év második felében kezdődhet meg, szakaszokban. Az első fázisban 60 millió eurót különítettek el, a teljes beruházás költsége a felszereléssel együtt elérheti a 90 millió eurót is. Már több mint 60 éve működik, de senki nem újította fel. Tudom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hiszen ez megváltoztatja az életszínvonalat. Teljesen más, amikor egy új, korszerű felszerelt kórháza van az embernek. Nagy Kikindán most szakaszosan végezzük a felújítást. Az első fázist már befejeztük, a második azonban sokkal nehezebb és nagyobb. Amikor Nagy Kikindán végzünk, akkor itt, Szabadkán is megkezdjük a munkálatokat, hogy befejezzük Észak-Bánát és Észak-Bácska fejlesztését. A Szabadkai Gerontológiai Központban is látogatást tett országjárásán a szerb elnök. Vucsics a város gazdasági fejlesztéséről és a közlekedési infrastruktúráról is beszélt. Mint mondta, újabb beruházás érkezhet Szabadkára, amely további munkahelyeket teremthet, emellett pedig hamarosan a Budapest felé vezető vasútvonal is megnyílhat. Ami Szabadka működése szempontjából fontos, hogy szeptember közepén szerződést írok alá egy autóipari vállalattal, amely további mintegy 200 embernek ad majd munkát Szabadkán. 10 nap múlva megtudhatják a vállalat nevét is. Akkor már minden részlet ismert lesz. És ami szintén fontos, hogy reményeim szerint a következő egy hónapban megnyílik a Budapest felé vezető vasútvonal is, így ugyanolyan gyorsan, illetve a lehető leggyorsabban juthatnak majd el Szabadkáról Belgrádba és Budapestre. Az államfő a Swarovski szabadkai gyárának jövőjével kapcsolatban is optimistán nyilatkozott. Mint mondta, a vállalat maradása a városban már biztos, a tárgyalások pedig most arról szólnak, hogy sikerül-e újabb beruházásokat és kapacitásbővítést elérni.
8: Az Észak-Bácskai körzetben tett látogatása során Topolyára és Kishegyesre is ellátogatott Alekszandr Vučić szerb államfő. Topolyán a több mint 260 embert foglalkoztató Topola húsipari vállalatnál járt, ahol az állami támogatás lehetőségéről és a foglalkoztatás bővítéséről beszélt. Kishegyesen az Agrokonsz vállalatot látogatta meg, amely fém megmunkálással, silók és acélszerkezetek gyártásával foglalkozik, és jelenleg 70 dolgozót foglalkoztat. A cég Szerbia 236 helyszínén épített tározókat összesen mintegy 1,5 millió tonnás kapacitással. Tovább emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában. Az euró dízel literenként legfeljebb 234 dinárba, míg a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben. Szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődik a Palicsi Vértótól a Ludasi felüljáróig tartó összesen 1400 méter hosszú új kerékpárút aszfaltozása a Magyar-Kanizsai út mentén, azaz a Bár utcától a Ludasi utcáig. A munkálatok előre láthatólag 4-5 napig tartanak, ami idő alatt a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kérik az illetékesek. A szakasz része a Szabadka város területén az OptiBike 3 projekt keretében épülő 4227 méternyi kerékpárútnak, amelyből korábban már 2827 méter elkészült. Ezzel a beruházással a teljes tervezett útvonal kiépül 2827 méter Királyhalom környékén, valamint 1400 méter Palicson. A projektet Szabadka város önkormányzata magyarországi partnerével Tompa város önkormányzatával közösen valósítja meg az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében. Bár a nyári szabadságok időszaka lassan véget ér, a nyaralási szezon még javában tart. Szeptemberben továbbra is sokan indulnak tengerpartra, ráadásul az utószezonban kedvezőbb árakkal és last minute ajánlatokkal is találkozhatunk. Az utazási irodák már az őszi kirándulásokat és kulturális utakat is ajánlanak azok számára, akiknek hideg a tenger és az adventi programok is lassan bekerülnek a kínálatba. Szabó Regina riportja.
10: Szeptemberben a nyaralási toplistát továbbra is Görögország vezeti, de Törökország és Egyiptom is vonzó az utószezonban. A déli úti célokon ilyenkor már enyhébb a hőség, miközben a tenger továbbra is kellemes. Aki pedig most döntene az utazás mellett, még találhat szabad last minute helyeket a szabadkai utazási irodáknál is. Tóth Borisz, idegenforgalmi irodavezető.
11: Itt szeptember elején még mindig aktuálisak a nyaralások, főként azért, mert az utószezoni árak sokkal olcsóbbak, kedvezőbbek, mint a főszezonban. Ilyenkor általában fiatalok mennek el, illetve az idősebbek, tehát nyugdíjasok azok, akik ezen árakat könnyebben meg tudják fizetni, és nagyon sok akció van, hiszen Görögországban, akárha csak szállást keresünk mondjuk 10 éjszakára, akkor mondjuk egy adott idényre, vagy egy adott időszakra 10 éjszakára 130-40 euróért is el tudunk menni nyaralni, autóbusszal pedig akár 180 eurótól is tudunk utazni.
10: Törökországban repülővel all-inclusive ellátással 700-800 euró körüli áron is el lehet jutni, míg a buszos utak között 250 euró körüli ajánlatokat is találni. Egyiptom azon belül Hurgada is kedvelt szeptemberi úti cél, ahová szintén 10 napra repülővel és teljes ellátással körülbelül 765 euróért is lehet utazni.
11: Ezen túl, ahogyan már szeptember tájékán vagyunk, lassan be fog következni az őszi idény, ami pedig a kirándulások számára nagyon is aktuális, hiszen a hőmérsékletek, az időjárási körülmények ilyenkor roppant megfelelőek ahhoz, hogy városokat lássunk, a természetet járjuk, stb. És természetesen indul a színházi idény is, tehát nagyon aktuálisak a kulturális programok, az európai városok, Észak-Olaszország, például Csehország, Isztambul.
10: Az őszi kirándulásokat pedig hamarosan az adventi utak váltják, már most szervezik a decemberi programokat. Temesvár, Budapest és Bécs mellett Rijeka és Opátia is szerepel a kínálatban. Vagyis a nyári szezon lezárul, az utazási szezon azonban ősszel és télen is folytatódik.
8: Bajorországi és Dunai Sváb küldöttség látogatott a vajdasági képviselőházba. A vendégeket Juhász Bálint, a parlament elnöke és Alexandra Maletic alelnök fogadta. A megbeszélésen kiemelték a vajdaság és a Dunai Sváb szervezetek közötti több évtizedes kölcsönös megértésen és tiszteleten alapuló kapcsolatok jelentőségét. Juhász Bálint hangsúlyozta Pásztor István és Egeresi Sándor a tartományi képviselőház korábbi elnökeinek kiemelkedő szerepét a Dunai Svábokkal fenntartott kapcsolatok kialakításában, is jelezte, hogy készek az együttműködés folytatására és elmélyítésére. A bajor küldöttség vajdasági látogatása során több a Dunai Svábok történelméhez és örökségéhez kapcsolódó helyszínt is felkeres. Nem igazságos, hogy az Európai Unió Ukrajna csatlakozását gyorsítaná, miközben Szerbia már 15 éve vár az uniós tagságra, mondta Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Kiemelte, hogy Szerbiában több százezer magyar él, és sokan közülük naponta akár 3 órát is várnak a schengeni határon, amikor Magyarországra mennek dolgozni, tanulni vagy családot látogatni. Magyar Péter szerint az EU-nak igazságosan és átláthatóan kellene kezelnie a bővítést, és a magyar érdekeket is figyelembe kellene vennie. Úgy véli, nem helyes, ha Ukrajna politikai okokból különleges bánásmódot kap, miközben Szerbia és más nyugat-balkáni országok évek óta várakoznak. A pontos idő 16 óra 10 perc.
0: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk, a hétvégén és a jövő hét elején is változékony, többnyire napos időre számíthatunk. Szombaton egyébként a csúcsérték 33 fok körül alakul, vasárnap a csúcsérték pedig 28-29 fok körül várható.
13: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
14: Önnek is van takargatni valója?
15: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
14: Bármilyen van, befedjük.
15: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
14: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
16: Bővebb információ
15: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
14: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
15: 063 18 88 971.
17: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
14: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
17: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
18: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Turn Me On, Kevin Little vitte. Na, annak idején sikerre ezt a dalat, ezúttal pedig a Not So Bad, illetve a Crystal Rock formációk dolgozták át. Hello mindenkinek, elindult a mai csillagulás. Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakon egészen 20 óráig. Hétvégére hangolódásképpen tartsatok tehát a csillagulással. Kérjétek, kívánjatok, írjátok, hogy mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig, ezt pedig 19 óráig tehetitek meg. Ja, most itt a folytatásban Alex Warren, aki kiadta a legújabb nagy lemezét, erről pedig az első kislemez, amelyet a köztudatba küldött, illetve amelyhez már képi világ, na vagy kis videó klip is készült, ez pedig az Emerald Eyes. Aztán pedig itt lesz még Alexandra Stan, aki kicsit visszaköszön a 2000-es évek stílusához, az úgynevezett popcorn dancehez. Donnyval közösen kiadta a Set Me Free nevezetű újdonságot, ezeket hallgatjuk, még mielőtt a mai első kérések, kívánság dolog teljesülnének. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, jó hétvégére hangolódást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. A folytatásban veletek és értetek a műsor házigazdája, na mikrofon is a keverő előtt, a továbbiakban Boros Alent halljátok.

kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS

Ez volt a Set Me Free, Alexander Stan és Donny újdonsága, folytatáson pedig a mai első kívánság dalok teljesülnek. Üdv a Scream and Shout, a kérésem Britney és Will.i.am-től, köszi a lejátszod. Nelly kérte, egy igazán pörgős dal, ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Holly a Sunrise Avenue-tól lehetne a Fairy Tale Gone Bad. Köszönöm, ha igen, Zoli. Lehet bizony. Ez egy skandináv csapat, ha minden igaz, azóta már feloszlottak, de egy igazán jó kis dalt, illetve dalokat hagytak maguk mögött. Ez pedig a Fairy Tale Gone Bad, ezt is hallgatjuk mindjárt. Szia, Rico és Miss Moodtól a Bonyodalom című dalt szeretném. Köszönöm, Tünde. Menni fog, Pullmax rádió mixével, kicsit pörgősebben jönnek majd a srácok. Kedves csillagullás, Somber 12-12 dalát hallgatnám meg. Köszönöm, ezt már Ági kérte, egy jó kis mai kedvenc az amerikai fiatal énekestől. És még egy üzenet, szép napot, Ed Sheeran Camera című számát kérném a kívánság műsorban. Edina kérésére jönne Cyril remixében, így vált egyébként nagyobb sikerré ez a dal, Ed Sheeran is a Camera. Elsőként, utána Somber, Sunrise Avenue, Rico és Miss Mood, majd pedig Will.i.am Britney Spears-el. Ez a kínálat itt a csillagulásban.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Bédó Csongot hallhatjuk a folytatáson a Megasztár fiatal felfedezetjét a legújabb daláról. És a legszebb
2: hiba a tervemben. Az a célom, hogy egyre inkább részt vegyek a készülési folyamatában a daloknak. Itt már társszerző vagyok. Alapvetően magát a dalt nem én kezdtem el, de teljesen úgy érzem, hogy magaméra formáltam. Nagyon sokat hozzátettem, hogy teljes gitárszólót én írtam bele, az én ötletem volt, úgyhogy örülök, hogy ennek így nyoma van. Te mindig késel, én meg ott toporgok, ahogy rám nézel. Egyből mosolygok, én sporolnék a jövőre, te mennél Ibizára. Én keresem az utat, te majd csak éled a vágyat. Én még nagyon kezdő dalszerzőnek tartom magam. Ez inkább csak a mennyiségben mutatkozik meg, hogy nem olyan sok dalt írok, de szerintem egyébként vannak tök jók, és majd ezeket nem sokára majd hallani is fogják. Még be vagyok szorulva kicsit a szerelmi témákba. Mégiscsak az a legkönnyebb szerintem, de úgy érzem, hogy amint egyre több dalt írok, ez mindenképp változni fog. Te vagy az ördögöm és az angyalom, te vagy az éjszakám és a nappalom. Már forró néget, érzem a véget, ahogy tudlak így szeretni téged. Egyelőre mindenképp azt mondtam eddig is, hogy szeretnék jó pár dalt azért egyedül megcsinálni, és most jött el az a pillanat egyébként, hogy van egy dalom, amihez látok egy elképzelést, hogy kivel lehetne ez még jobb ez a dal. Ebben a dalban egy nagyon jó kis funky, kis popos nóta lesz, úgyhogy már nagyon várom.

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. A felelősség. A Köpönyeg Kokán

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
5: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
3: On your number one hit music station.
5: Pennon Radio.
6: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
7: Hi, I'm David Gillard.
8: Sziasztok, Rossi Bejú vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Kygo, Khalid és Griffin dala. Na, mai kedvencek közül ez volt a Save My Love. És a folytatásban újabb kívánság dalok teljesülnek. Szia, Regan Lilitől a Heal Me című dalt szeretném. Violetta kérte. Ez egyébként Lili legutóbbi dala, mindjárt jön elsőként. Hello Allen, Pitbulltól kérnék valami jó bulis zenét. Natti, bulis zene Pitbulltól. Jön a Give Me Everything Neo-val, Afrojack-kel és Neyer közösen. Itt lesz majd a kopaszúri ember. Sziasztok, Emiliának szeretném, hogy szóljon a Szétszeretlek a Halott pénztől. Peti kérte is, küldi, ezt is hallgatjuk. Szia, Rácz Gergő és Orsovai Reni, Ahogy járt című dalát szeretném a kívánság műsorban. Ivet János Halmáról. Következik majd ez a duett, illetve ez a páros is. És még egy üzenet, Hali Csillakulás munkán hallgatom a műsort. Riannától az S&M jöhetne. Jó pörgős hétvégét mindenkinek. Tamara, jó munkát kívánok, és hát jó hétvégét is. Jó, Regán Lili, aztán Rácz Gergő Orsovai Renivel, majd Pitbull Neo Afrojack-kel és Neyerrel. Itt lesz Halott pénz Olá Helénával, majd pedig Rihanna egy igazán bulis dalával a 2000-es évekből. Ezzel zárul majd ez a most következő blokk itt a Csillaghullásban.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban dr. Bérest és Felép Tamást hallhatjuk. Jimmy feldolgozások vannak most előtérben dr. Bérestnél. Az egyik például az Ugye nem bántod meg, erről mesélnek.
2: Jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam meg, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambó Jimmy, én már nagyon szeretem a munkásságet, szerettem volna tisztelni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze, hogy a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy 2 dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
3: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
4: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érted.
3: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen. De hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
2: De ez nyilván, bocsánat, szabad bánok, ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
3: egyértelmű, igen.
2: Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszerelőt, jó gondolatot, de azért az igazi tapsod a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
4: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
2: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
4: Nem bántam meg.
5: Szevasztok, jelenleg a dr. Béres, ez pedig a Csillaghullás.
4: Itt vagy mellett.
1: Ne ezt még természetesen akkor nyilatkozta dr. Béres, mielőtt Szolnoki Péter sajnálatos módon távozott, de ahogy említette, és ahogy a legutóbbi információk valósak, ez a feldolgozás, amelyet a Bonbonnal készítettek, meg fog jelenni. Na, közeljövőben, úgyhogy ezt még hallhatjuk.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
8: Ti a Csillaghullás hallgatjátok benne a legnagyobb kedvencekkel. Ebben az órában még kettő kérés, kettő kívánságdal teljesül, illetve a következő végéig jöhetnek még az újabbak is. Hello, Alain, nagyon jó a műsor, szuper zenék szólnak, és ha belefér, akkor a L'Amour Toujours is pöröghetne Gigi-től. Tomitól kaptam ezt, köszönöm szépen, örülök, hogy így van. Te is egy jó zenét kértél. Gigi D'Agostino és a L'Amour Toujours, mondhatni egy igazi örök klasszikus, ez jön mindjárt majd. Illetve szép napot, szeretném meghallgatni a Somebody That I Used To Know című dalt, és további jó műsort, egyben kellemes hétvégét kívánok. Üdve, Gyöngyi! Gyöngyi, viszont kívánok jó hétvégét, jön Gocsié Kimbrával, aztán pedig a beígért Gigi D'Agostino dal.

0: más hirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Hugh Girl és David Guetta, ez volt a Shine itt a csillagulás harmadik órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve ebben az órában jöhetnek még újabbak is. Szia, Lena Bumble és szám, pörökhetne nekem is, mindenki másnak is. Jó hétvégét, üdve, Denis. Viszont kívánok jó hétvégét. Jó kis mai kedvenc, nyári hangulatú vidám dal, Alex Kenji és a Bumble, jön majd mindjárt. Szép napot a fehér holló. Ezt szeretném meghallgatni a csillaghullásban. Köszönöm, jó a műsor, Ildikó. Ez ugyebár Horváth Tamás és a Kovalszki meg a Vega közös dala. Úgyhogy itt lesz a fehér holló. Örülök, hogy tetszik a műsor, Ildikó. Hello Shakirától az idei foci BB dalát kérném. Csaba kérésére pörög a Die Die Shakira és Burna Boytól. Szia, Alex Warren Ordinary dalát szeretném. Köszönöm Ivet János Halmáról. Így szólt a következő üzenet. Ezzel indulunk, hogy mindjárt elsőként jön tehát Alex Warren, illetve még egy üzenet. Hello Alan, Delirium Silence musikáját kérném. Mindazoknak küldöm, akik most is szeretik. Köszi előre, jó hétvégét, Edwin. Edwin, neked is. 2008-as változatban jön egy igazi klubklasszikus, Delirium és a Silence, előtte Alex Kencső és a Bambole, itt lesz Horváth Tamás, a Kovalszki meg a Vegával, ugye a Fehér Hollóval, Shakira is Burna Boy jön majd a Die-Die-jal, az idei foci BB hivatalos dalaként, kezdésnek pedig ebben a blogban Alex Warren és az Ordinary. Turn this all the way up.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910. Hey, hey, it's Ed Sheeran. Basically a song.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a legnagyobb magyar hanglemez kiadó a Magneoton. Vezérigazgatóját Csontos Noémi Virágot hallhatjuk.
2: Doktor Béres, halott pénz, és 20 év után a fekete vonat. Ez történelem. Ride the city, let's go!
3: Ugye ennek az indulásánál már lehetett tudni, hogy ez nagyon nagyot fog menni, meg úgy egyáltalán mi már így a forgatás, meg lehetett. Van, amikor így benne van a levegőben, és érzed, hogy ez, hogy azért ez nagyot fog menni. Ugye az Atkát, a Dr. Bérest, én már nagyon régen ismerem, tudom én 25 éve, és ő már régóta tervezett ilyen tehát tervezett már kilépni kicsit ebből a DJ szerepből, és átmenni így ilyen rapper, frontember, egy igazi megalapozott előadó kategóriába, és ugye mindenkivel jóba volt, nagyon jók a kapcsolatai, ugye minket is nagyon, tehát nagyon szerettük egymást, és akkor mi tudtuk, hogy ez erre így készül, és akkor ennek így az elkészülésébe is mi már így nagyon benne voltunk, tehát segítettünk összerántani neki így ezt az egész csapatot. Nyilván az, hogy a fekete vonat is vállalta, ez így ez nyilván nagyon sokat dobott rajta, mert hát a halott pénz már akkor is embertelen népszerű volt, és vannak dalok, amik egyszerűen így beakadnak az embereknek. Például ugye egy időben a Belehalok volt, ami így, tehát ez nagyon-nagyon sokáig az volt az abszolút rekordtartó, és így, és tényleg a mai napig mindenki így imádja, ha bárhol lejátszod. Kicsikét

0: hallom.
1: Teljesen átalakult azért az iparág, de ugye ez mindig változik, tehát 10 éve is más volt, mint 20 éve, 8 éve is más volt, mint 2 éve. Tehát, hogy mindig változnak a trendek, meg hogy mi az, ami miatt egy előadó vagy egy dal beakad. Most nyilván a social media iszonyatosan fontos már, tehát nagyjából nyugaton már anélkül nem is szerződtetnek előadót, hogy ne látnák benne a social media potenciált is. Tehát már kb. Megnézik, még akkor is, ha nincs olyan nagy elérése, hogy hogy kezeli a közösségi médiát, hogy kommunikál, és hogyha bármilyen tehetséges lehet, tényleg sok külföldi kollégával beszéltem, bármilyen tehetséges lehet, hogyha azt látják, hogy ezt a részét nem fogja tudni vinni, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyébként külsőst bevonni tartalomgyártásba, stb. De hogyha nincs meg benne ez a plusz, ami így a social médiában elengedhetetlen, akkor kb. Nem is szerződtetik, mert a tehetség az most már nem azt mondom, hogy egy kis szeglete, de már nem az az elsöprően fontos része. Nagyon fontos nyilván a személyisége, tényleg, hogy a közösségi médiában milyen vagy. Nyilván most nem az megy, mint tudom én, 10-20-30-40 éve, hogy kellenek az óriási refrének, hanem most épp teljesen más trendek vannak, és tényleg főleg Magyarországon, ahol a rap most az egyik legfontosabb zsáner, itt már egy ilyen bénácska szöveggel annyira nem tudsz labdába rúgni, mert nem tudod megszólítani a fiatalokat, és hogyha a fiatalokat nem tudod megszólítani, akkor egy akkora közönségtől esel el, hogy igazából onnan már olyan nagyon sokat növekedni nem tudsz.
0: Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
1: Nem is vagyok benne biztos, hogy kiadónak kell hívni manapság már ezeket a zeneipari háttércégeket. Alapvetően mi is úgy hívjuk magunkat, mert ugye 36 éves múlt miatt, de ugye nekünk is, tehát annyi mindent csinálunk, tehát menedzselünk is, bulikat kötünk, bookingolunk, bekatalógust forgatjuk, újra pozícionáljuk. A bekatalógus az minden olyan zene, ami egy-két évnél öregebb. Tehát, hogy mondjuk a 93-as lemezek is, meg régiségeket jelentetünk, meg mondjuk Bakeliten, ilyennel is foglalkozunk. Tulajdonképpen egy zenei ügynökségként is működünk, pályázunk, szponzorokat szerzünk, digitális disztribúciót is végzünk, ugye promo, marketing, interjúk szervezése az előadóinknak, szóval inkább azt mondanám, hogy minden olyan háttérmunkát el tud látni egy ilyen zenével foglalkozó cég, vagy partner egy előadónak, amit igazából az előadónak nem kötelező egyáltalán tudni, és a legtöbb előadónak ez terhes is egyébként, hogy ezt neki kelljen csinálni, mert igazából nem ezért választja ezt a pályát, hanem azért, mert zenélni szeretne, mert színpadon szeretne állni, mert van mondani valója, mert a közönséghez szeretne kapcsolódni, tehát valószínűleg nincs kedve folyamatosan booking e-mailekre válaszolni, szerződéseket kötni, nem tudom, számon tartani, hogy éppen melyik rádiónak milyen ID-t kell felvenni. Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy azért dolgozunk, hogy az előadó zenélhessen.

Igazság szerint nálunk a művész akarata az a non plus ultra, tehát hogy soha semmi olyat nem szoktunk egyikükre se ráerőltetni. Vannak olyanok, amik rosszul esnek, hogy bárcsak elvállalta volna, mert én mondjuk szakmailag úgy érzem, hogy az egy jó lépcsőfok vagy mérföldkő lehetett volna. Viszont egyszerűen az előadó meg azt érzi, hogy ezzel nem tud azonosulni, és ezt el kell fogadni, mert neki majd 20 év múlva is el kell azzal számolnia, hogy ő azzal ott volt, vagy nem. Nekünk meg úgymond ő az egyik előadónk, viszont ő saját maga számára ez az egyetlen karrier van. Úgyhogy ezeket maximálisan elfogadjuk. Nyilván átbeszéljük a lehetőségeket, de nem csak fellépés, hanem megjelenési terv, hogy most melyik dal jöjjön, hogy jó ötletem most ezzel az előadóval kollaborálni, vagy inkább más irányba kéne menni, akkor mondjuk akár milyen pénz meg lehetőség lehet az, akkor egyértelműen azt kell elfogadnunk, amit az előadó szeretne. Viszont

0: most nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a következő 5-10 évben. Ugye én már 2002 óta aktívan dolgozom a zeneiparban, tehát most már nekem is viszonylag nagy tapasztalatom van, mondhatjuk. Voltak már olyan időszakok, amikor kiszámíthatatlannak láttam kicsit, hogy mi fog történni jövőre. Most is így figyelem az eseményeket, meg csináljuk, ahogy legjobb tudásunk szerint tudjuk. Nyilván az AI az nagyon beférkőzött a zenébe. Borzalmasan sokkal, nem lehet sokkal szebben mondani, a hulladék. Tehát ugye nagyon-nagyon sok olyan demót hallok én is, amire azt mondom, hogy bárcsak ne pazaroltam volna erre is 3 percet az életemből. Tehát, hogy most van az az időszak, amikor mindenki azt hiszi, hogy tudja használni, de ez egyébként nem igaz. Tehát, hogy én azt látom, hogy most is azok tudják használni, akik eddig is tudtak zenélni, csak most így leegyszerűsíti kicsit az életüket. És tényleg nagyon-nagyon sok középszerű dal az, ami ugye kijön így. Plusz, ami szerintem elkerülhetetlen, vagy ami biztos, hogy meg fog maradni, vagy számomra biztosnak tűnik, az, hogy egy húsvér ember legyen a színpadon, meg mondjuk bármilyen felületen, akivel a közönség tud kapcsolódni, vagy mai szóval élve, akivel tudsz vibe-olni. Nem lehet tudni, hogy hova tart az egész világ, meg milyen munkaköröket fog tényleg teljesen kiirtani az AI. Mindenképp a live-ban látok jövőt, és amúgy meg azért bízom az emberekben annyira, hogy a jó zenét szeretni fogják.
1: Te vagy a legszebb kincs nekem a világon.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
3: What's up guys, this is Bruno Mars.
4: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
5: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
6: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
7: Szevasztok, én Jörgő Doktor Véres, ez a Csillagullás.
6: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számokról álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió.

Zenit Nagle egykori klub himnusza. Music is the answer, a Krém újragondolása, amely kis melodik techno beütéssel szólt itt a csillaghullás utolsó órájában, ahol is jön a záróblokk, kettő kívánságdal teljesül még. Hello csillaghullás, Inna Hat című dalát kérném. Köszönöm, Albert, a 2000-es évek elejéről jön a dal mindjárt, illetve Ciao Cascada Because the Night, ezt a számot ad le Alan. Kösz, jó hétvégét, üdv Kelebiáról, Bandi. Neked is jó hétvégét, jön tehát a Cascada, előtte pedig Innát hallgatjuk.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, benne pedig jön egy kiadós Csillaghullás mix mai kedvencekkel teletűzdelve. Egy jó kis egyveleg hétvégére hangolódásképpen egészen 20 óráig. És legközelebb Csillaghullás hétfőn, akkor már hétkezdő hangulatban. Számítok a figyelmetekre a 16 órai híradót követően, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást és nagyon kellemes hétvégét. Hétfő jövök, most pedig búcsúzom. Sziasztok! This is...

0: szóra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Új autóipari vállalat érkezhet Szabadkára, amely mintegy 200 új munkahelyet teremthet, jelentette be Alekszandar Vucic Szabadkán. A szervállamfő Északbácskai körzetben tett látogatása során a szabadkai beruházásokról, a közkórház felújításáról és a Budapest felé tartó gyorsvasút megnyitásáról is beszélt. A Swarovski szabadkai gyárának jövőjével kapcsolatban pedig azt mondta, már nem annak maradása a kérdés, hanem az újabb beruházások lehetősége. Az Északbácskai körzetben tett látogatása során Topolyára és Kishegyesre is ellátogatott Alekszandar Vucic szerb államfő. Topolyán a Topola húsipari vállalatot kereste fel. A cégnél több mint 260-an dolgoznak, és a 2025-ös üzleti eredmények szerint stabil működést, valamint növekvő nyerességet értek el. Vucic a látogatás során arról beszélt, hogy az állam támogatni kívánja a vállalatot annak érdekében, hogy fenntarthassa működését és tovább növelhesse alkalmazottainak számát. A szerb elnök ezt követően Kishegyesen az Agrokons vállalatot látogatta meg. Sikerült megfékezni a nagyobb szerbiai erdő és bozott tüzeket, azonban országszerte még mindig 20 szabadtéri tűz aktív. A Krajevo környéki Stolovi hegységben 30 nap után a tűzoltás a végéhez közeledik, a Gocs hegységben pedig szintén eloltották a lángokat. A Deribláti homokpusztán továbbra is ellenőrzik a korábban leégett területet, hogy az esetlegesen újjáéledő gócpontokat időben észleljék. Tovább emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában. Az eurodízel literenként legfeljebb 234 dinárba, míg a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben.
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

fogadom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással.

mondanék egy pár szót. Figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll, harcolnék a változással.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Popcor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: Szabi? És itt a rádió?